0: A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zrinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartítás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futózápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
1: Jump. 93.4
0: Rádió Dabas.

0: éjjel 3 óra van.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakulóülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíj kifizetési naptár az irányadó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kicsit tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félix század legnagyobb slágerei.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
5: 93.4

0: van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnök Jeskije után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a főállami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kérte a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen is túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Félix század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka tök meleg, koktél, a krém, míg nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
0: Rádió Davas, az otthon hang.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda.
7: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz. Minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahoz az uniós forrásokat, az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Jár Rádió Dabas. Rádió Dabas. A régió rádiója.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az új kormány elindítja Magyarország alkotmányos rendszerének felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök eskütétele utáni beszédében arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy értsék meg a választás történelmi súlyát. Kiemelte, megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét, kezdeményezik a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását. Arról is beszélt, hogy olyan Magyarországot építenek, ahol a közpénz újra közpénz lesz. Minden beruházó tiszteletben tartja a környezetet, az állampolgárai egészségét. Kiemelte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, hazahozzák az uniós forrásokat. Az oktatás fontosságáról, a tanárok és gyerekek megbecsüléséről, a gyermekvédelem kivizsgálásáról és megerősítéséről is beszélt az újonnan hivatalba lépett miniszterelnök. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A múlt hétvégi DMTK elleni hazai ütközetet követően most vasárnap idegenben lép pályára a Meton FC Dabas, MB3-as csapata. Soros ellenfelük ezúttal a tabella utolsó előtti helyén található Martfűi Elese lesz. A dabasi csapatnak a következő hetek céljai adottak. Az utolsó három fordulóban a két alsóházi ellenfelüket, azaz a Martfűt és a Szegedet mindenképpen két fára kell fektetni, majd a záró fordulóban a dobogós Gyula ellen pedig jöhet egy esetleges bravúros szezonzárás. A tabellán elfoglalt helyezések és a jelenlegi forma alapján nem lehet kérdéses, hogy idegenben is a vendégek számítanak a hétvégi összecsapás esélyesének. A Martfű legutóbb március 22-én szerzett pontot, azóta 6 mérkőzést veszített egyhuzamban, ami folyamánya a jelenlegi helyezésének. Természetesen ettől függetlenül nem adják ingyen a győzelmet, így nem vehetik félváról a mérkőzést a vendégek se, azonban ha a tavasszal mutatott teljesítményeket ki tudják vinni a pályára, nem lett kérdéses, hogy be tudják-e gyűjteni mindhárom megszerezhető bajnoki pontjukat. Az összecsapásra vasárnap délután 17 órától a Martfű Elese sporttelepén kerül majd sor. A Monor 16 órakor játszik rangadót, a Gyula otthonában még a Dunaharaszti, 17 órakor a Szeged Csanád Grósics Akadémia 2-es csapatát fogadja. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióra most.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
9: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Jöjjön egy újabb magyar dal.
12: Hogy biztosan szót értsünk egymással.
11: Magyar óra.
12: Magyar óra. Itt
11: az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
1: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
2: Heinz Gábor, Biga vagyok.
3: Nadics Gigi vagyok.
4: Szevasztok, én Majka vagyok.
0: Összetartozás és harmónia.
5: Rádió Dabas, az otthon hangja.
6: Igazságtételt ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
5: Novel,
0: Noticias,
5: Novinky,
0: News,
5: magyarul és érthetően hírek.
6: Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Bocsánatot kért mindenkitől, akit az állam az elmúlt évtizedekben megalázott vagy nem védett meg, és az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett meg. Magyar Péter a Kossuth téren egy másik beszédet is mondott. Ott minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. A következő évek egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg, hogy újra megtanuljunk közösségként tekinteni egymásra. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, hangoztatta a Hála nektek című budapesti rendezvényen a főpolgármester szombat délután. Karácsony Gergely arról beszélt, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁT regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Bezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
8: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai adásban is az agráriumot érintő hírekről hallhatsz, majd itt lesz Ági is, és hozza az agrármeteorológiai előrejelzéseket, valamint Czerócki Zsuzsi a kerti tippeket osztja meg veletek. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Leveszítetézések, ből élem ezt meg a mindennapjaim.
1: Gazdász, a Rádiódabas Agrármagazinja.
2: Ez a Gazdász, a Rádiódabas Agrármagazinja. A nemzetközi állategészségügyi helyzet fokozott figyelmet igényel, mivel a juh és kecskehímlő jelenléte továbbra is komoly kockázatot jelent számos európai országban. Már Magyarország területén eddig egyetlen esetet sem igazoltak, a veszély közelsége indokoltabbá teszi az elővigyázatosságot. Különösen aggasztó, hogy a tavasz időszakban Romániában ismételten azonosították a vírus jelenlétét, ami a hazai állományokra nézve is potenciális fenyegetést hordoz. A magyar juh és kecskeállomány megóvása érdekében dr. Nemes Imre országos főállatorvos határozott lépéseket tett, elrendelte az élő kiskérődzőket szállító járművek és rakományok minden eddiginél alaposabb ellenőrzését. A hatósági munka hatékonyságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIK, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országos Rendőr Főkapitányság szoros együttműködése garantálja. A szakemberek hangsúlyozzák, a megelőzés egyik alapköve, hogy az állattartó kizárólag ellenőrzött, legális forrásból származó egyedeket vásároljanak. Amennyiben bármilyen betegségre utaló jelet észlelnek, elengedhetetlen a szolgáltató vagy a hatósági állatorvos azonnali tájékoztatása. A betegség történelmi hátterét tekintve Európa nagy részén korábban elterjedt volt, de a 70-es évek végére a legtöbb országban sikerült felszámolni a fertőzést. A mentes státusz elérése ellenére a kor időről időre felüti a fejét a kontinensen. Bulgáriában, a török határmenti régiókban például 2023. szeptember óta folyamatosan jelen van a vírus. Görögországban szintén 2023. őszén vette kezdetét egy kiterjedt járványhullám, amelynek keretében még napjainkban is regisztrálnak újabb kitöréseket. A szomszédos Romániában az állategészségügyi hatóságok 2025. június 17-én azonosították először a kórokozót Teleorman megyében, az ország déli részén. A fertőzés ezt követően további két szomszédos megyére is átterjedt. A legfrissebb aggasztó adatok szerint 2026. április 25-én Maros megyében is megjelent a betegség, ahol egy közel 400 egyedet számláló juh állományban mutatták ki a vírust. A NÉBIK nyomatékosan kéri a gazdálkodókat, hogy a korai felismerés és a hatékony védekezés érdekében gyanú esetén azonnal kérjenek szakmai segítséget. A hatóság felhívja a hazai gazdák és állatkereskedők figyelmét a járványvédelmi protokoll maradéktalan betartására. Kifejezetten tiltott és veszélyes az ismeretlen eredetű élőállatok beszerzése. Az illegális szállítmányokkal szemben a hatóság az egyik legszigorúbb fellépést alkalmazva, mérlegelve a súlyos járványügyi kockázatokat.

0: Gazdász, a rádiódabas agrármagazinja.
1: Ismét komoly tavaszi fagykárok sújtották a hazai gyümölcsültetvényeket, ezért országos online felmérést indított a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmakozi Szervezet és Terméktanács. A szervezet arra kéri a termelőket, hogy egy rövid kérdőív segítségével segítsék a pontos ágazati helyzetkép elkészítését. A Fruitweb közleménye szerint a 2026-os évben a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét jelentős fagykárok érték a magyar gyümölcstermesztőket. A cél most az, hogy minél részletesebb országos adat álljon rendelkezésre a károk mértékéről, amely később alapot adhat válságkezelési javaslatok kidolgozásához is. A szervezet hangsúlyozta, nem csak azok válaszaira számítanak, akik súlyos károkat szenvedtek, hanem azokéra is, akiknél nem vagy csak kis mértékben jelentkezett fagykár, ez ugyanis elengedhetetlen a valós országos körkép kialakításához. A felmérés anonim módon történik, és elsősorban a virágokban, illetve a kis gyümölcsökben jelenleg látható károk feltérképezésére szolgál. A kérdőív nem termésprognózis készítésére, vagy a várható terméskiesés becslésére irányul, hanem a most érzékelhető fagykárok pontosabb meghatározását célozza. Amennyiben egy gazdaság több néven működik, a válaszokat a fizikailag egyben művelt teljes gazdaságra vonatkozóan kell megadni. A szervezet szerint a beérkező adatok segíthetnek abban, hogy az ágazat szereplői és a szakpolitikai döntéshozók minél gyorsabban pontos információhoz jussanak a kialakult helyzetről. A kérdőív kitöltésének határideje 2026. május 12. kedd éjfél. A felmérés online érhető el a Fruitweb oldalán.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: Az elmúlt egy hét során nagyrészt napos, száraz időben volt részünk. Csak néhány napja kezdődött a változás, a délnyugatira forduló áramlás hozott egy kisebb csapadék hullámot. Az elmúlt 30 napban hazánk túlnyomó részén mindössze 0,5 mm eső esett, csak a nyugati ország részben fordult elő 10 mm-t meghaladó csapadék. A talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi. A felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talajfelszín poros, de a 30-60 cm közötti réteg is kritikusan száraz állapotban van az Alföldön. A felső 1 méteres rétegből 80-120 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest. A hőmérséklet meglehetősen szélsőségesen alakult. Múlt héten szerdán észak felől sarkvidéki eredetű hidegbetörés érkezett, május első éjszakája nagy területet érintő károkozó fagyot hozott. Az őszi búzavetések a tavasz kezdetén még szépen növekedtek, a szokásosnál előrébb jártak a fejlődésben. A tartós csapadékhiány azonban egyre jobban megmutatkozik, zöld tömegük már nem növekszik, hanem stagnál, illetve csökkenni kezdett. Az őszi árpa kalászol. A repce a virágzás végén jár, de kevés az oldalhajtás, nem kötődnek a virágok, kevés és kis becők fejlődnek. A virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok, gyökérzónájukban egyre kevesebb nedvesség található. A nyári kapás növények vetésekor a magok igen száraz talajba kerültek, és az áprilisi csapadék mennyiség a tűzoltáshoz sem volt elegendő. Az állományok öntözés nélkül egyenetlenül gyengén vagy sehogy sem keltek ki. A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is, amelyek gondos védekezés mellett sem voltak mindenhol elkerülhetők. Hatalmas károk keletkeztek a Duna-Tisza közén, itt nagy területen teljesen lefagyott a szőlő, de sokfelé oda lett a kajszi, az őszi barack, a szilva, a cseresznye, a megy és a dió is. Az akác is sokfelé lefagyott. Most a nyugatiasta fordult áramlással több hullámban is nedves és meleg légtömegek érkeznek fölénk. A következő napokban többször is várható aranyat érő csapadék. A jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. A talaj sokfelé juthat azonban számottevő nedvességpótláshoz. Az aszály így akár jelentősen mérséklődhet.

0: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
1: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
1: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
1: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen. Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Szükség van a változtatásokra az oktatásban. Illegális mobil hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki Monoron. Gomoly felhők takarhatják néha a napot.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 10-e van, vasárnap reggel 7:30. A szövegértés, a matematikai készségek és az idegen nyelvek ismerete lenne a legfontosabb a diákok számára Tamás Roland szerint. A Dabasi Kossuth Lajos általános iskola igazgatója úgy gondolja, az oktatási rendszer változtatásra szorul. Ugyanakkor a testnevelés, a test épen és fitten tartása szintén fontos, mert ez adja az alapot az egészséges élethez.
13: Ha az én sorrendemet szokták kérdezni, akkor mindig azt mondanám, hogy hát talán a szövegértés, matematikai készségek mindig fontosak lesznek. Én nagyon favorizálom a nyelveket, tehát az, hogy kitágul a világ, tehát az, hogy én, ha Magyarországon valaki nagyon magas szintre jut, de a nyelveket nem ismeri, akkor a Föld nevű bolygónak a 0,1%-ában nagyon szépen el tud boldogulni. Na de akarunk-e, hogy csak itt boldoguljon a gyermek? Tehát ahhoz azért ki kell tekinteni a világba, de ott van a testnevelés, tehát ha épp testben, épp lélek, ezt már az ókorban is megmondták, nem tudjuk megkerülni, ha valaki sportol, mozog, több, jobb az önbizalma. Olyan mérvű változások mennek a világban 2 év alatt, hát most 3 év alatt, 4 év alatt, és akkor gondolok a mesterséges intelligenciára, ami például ugye most belevesszük a pedagógiai programunkba is, hogy van, amikor tiltott lesz, a mesterséges intelligencia valamikor használható lesz, és akkor meg valamikor, nem tudom én, teljes egészet, mi az, hogy mikor lehet használni, milyen közegben, milyen feladatokra, és azt nem tudjuk megcsinálni, hogy ne használjuk ezeket az eszközöket, mert ott vannak, ez az életünk, tehát nem tudom kitiltani, innentől kezdve nem lesz mobiltelefon, nem lesz, nem mondok Gemini AI vagy ChatGPT, tehát nem tudjuk ezt megtiltani, csak azt mondom, hogy használjuk, csak ezeknek kell egy szabályzó, és a szabályzó az ne 5 év múlva jöjjön, akkor már késő leszabályozni azt az eszközt, amit már ugye napi szinten használunk mi is, meg a gyerekek. Én már nagyon nehezen tudnám elképzelni az életem nélkül. Ha a szakma leül, ugye most vannak változások itt minden téren, a szakma leül, meghallgatják. Én azt gondolom, hogy ha bármelyik irányzat meghallgatja a szakmát, és le tud ülni, és tényleg tudnak kommunikálni.
10: Megszülettek a határozatok a felvételivel kapcsolatban a középiskolákban. Akit helyhiányra hivatkozva utasítanak el, fellebbezhet. Ráadásul a beiratkozás csak június végén lesz, így addig előfordulhat, hogy a felvettek közül valaki nem az adott iskolában kezdi meg a tanulmányait, így szabadul fel hely. Pásztor Gergely, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium igazgatója volt a vendégünk.
2: Az én elutasító határozatomban az szerepel, hogy helyhiány okán utasítom el a felvételi jelentkezőt. Ez azt jelenti, hogy az eredményét azt egyébként értékeltem, tehát be tudtam sorolni őt a felvételi rangsorba, csak a keretszámaink, osztálylétszámok ezt nem hagyták, hogy be is kerüljön a tanuló. Azért fontos ezt így kiemelni, mert aki helyhiányra hivatkozva kap elutasítást, annak van egy fellebezési joga lehetősége. Tehát az eljárás nem ért véget a kiértesítés készhezvételével, hanem ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója szeretne lenni, akkor van lehetősége jogorvoslatra. Ezt majd a levélben részletesen leírom, hogy mi a teendő. Lényeg az, hogy a feljebbviteli fórum a gimnáziumnak a működtető és a munkáltatónk, a Monori Tankereti Központ, és dr. Hutkáni Molnár Mónika igazgató asszony ezeket a fellebezési kérelmeket, amik méltányosságból születnek, tehát az összes körülmény figyelembe véve, amit a szülő előtár, hogy miért ragaszkodik a gimnáziumi felvételihez, ezt mérlegeli, és hoz egy döntést, ami alapján még van lehetőség bekerülni. Ez június végére megszületik ez a fellebezési válasz, és június végén van a beiratkozás. Még akkor is előfordul, hogy valaki nem iratkozik be, mert közben családi körülmények mást hoznak, költözés van folyamatban, ilyesmi. Úgyhogy még akkor is lehetnek helyek a gimnáziumban, amelyek betöltésre kerülhetnek, úgyhogy még azok, akik esetleg bizonytalanok, ilyen értelemben legyenek nyugodtak, mert a végleges osztálylétszám az alapvetően majd csak június végére, július legelejére fog majd tulajdonképpen megszületni.
10: Illegális mobil hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki Monoron. Az elmúlt időszakban az Ady Endre utca és a Németh Ágoston utca sarkára üzletek, lakók egyfajta mobil hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki. Erről az illegális gyűjtőhelyről a szolgáltató nem szállítja el a hulladékot, így ez minden esetben a város üzemeltetésre marad. Minden ingatlan és üzlet tulajdonosnak rendelkeznie kell hulladékszállítási szerződéssel, amelynek keretében a szolgáltató meghatározza, hogy honnan és mikor szállítja el a hulladékot. Darázsi Kálmán polgármester felszólította az illegális hulladéktermelőket, hogy jelentkezzenek az önkormányzatnál, amennyiben kérdésük van vagy segítséget kérnek. Elkészült a Vörösmarty utca aszfaltozása Kumpesszéren. A versenyképes járások program keretében elkészült beruházásnak köszönhetően egy korszerűbb, rendezettebb utcakép várja az itt élőket és az arra közlekedőket. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és a lakók életminőségének javítása volt. A Kunszentmiklósi járás településein található, jellemzően 30-40 éve épült, mára elhasználódott és jelentősen károsodott belterületi utak felújítása, a biztonságosabb, komfortosabb közlekedés, valamint a közszolgáltatások hatékonyabb elérhetősége volt a versenyképes járások program első ütemének fő célkitűzése. Szabálytalan járművezetőket szűrtek ki a rendőrök Pest vármegyében. A vármegyei rendőrök román és osztrák kollégáikkal közösen tartottak ellenőrzést, amelynek célja az volt, hogy kiszűrjék azokat a kamion és buszsofőröket, akik szabályszegéseikkel veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Az akció során néhány óra alatt több mint 100 teherautót és autóbuszt vizsgáltak át, és 15 esetben tártak fel súlyosabb jogsértést. A legkirívóbb eset egy külföldi kamionsofőrhöz kapcsolódott, aki közel 7500 kilométert vezetett úgy, hogy tahográfiába nem helyezte be a sofőrkártyát. Ez akkora távolság, mintha Budapestről egészen New Yorkig vezetett volna megállás nélkül. Az ellenőrzés során más súlyos szabálytalanságokra is fény derült. Egy külföldi buszsofőr nem rendelkezett a szükséges fuvarokmányokkal, míg egy kamionos 25 tonnás rakományt szállított olyan járművel, amelynek gumiabroncsa közlekedésre alkalmatlan állapotban volt. Egy ilyen műszaki hiba könnyen súlyos balesethez vagy akár tragédiához vezethetett volna.
11: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
11: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
10: Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet délután 24 és 28 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
1: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
14: Rádió Dabas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a Gazdász. Megérkezett időközben Cerócki Zsuzsi is a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt, Krisztián! Üdvözlöm a hallgatókat!
14: És az elmúlt időszak időjárása kapcsán, amiről aktuálisan beszélhetünk most, az a növényeknek a visszafagyása, mert hogy azért az elmúlt napokban még tapasztalható volt olyan reggel, amikor 0 fok alá ment a hőmérséklet, és ezt azért a növények megérezték. Mi újság most velük, hogyan érzik most magukat, hogy vannak?
15: Hát az az igazság, hogy fagyzugos területek voltak az előző időszakban. Ugye volt olyan ilyen mínusz 5, mínusz 8 is volt, és olyan szinten fagyzugos volt, hogy mondjuk 20 méterrel arrébb nem fagytak meg, de 20 méterrel elrébb pedig megfagytak a levelek. És ennek most látható a nyoma. Most elindult a sejtkeringés, tök jól növekszik minden, és így látjuk, hogy így megfeketettek az új hajtások, lekonyultak, van, amiről minden lefagyott, és nagyon sokan aggódnak, hogy amiről minden lefagyott, most azzal mi fog történni. Ilyen esetben ugye az elfeketedett leveleket el kell távolítani, sőt a friss hajtásoknál is van egy csomó helyen. Akár hortenziákról beszélünk, kivik, ilyenkor intenzíven hajtanak, nekik a friss hajtásaik is teljesen feketék, ezeket le kell vágni, egészen vissza kell odáig vágni őket, ameddig élő részt nem találunk. Nem kell megijedni, mert túlélik. Nyilván, ahol palántákat tettek ki, ott ők már nem élik túl, mert nem maradt rajtuk élő rész, de a cserjék közül, a normál kerti cserjék közül, vagy virágok közül ők túl fogják élni, rondák, ez tény, de ilyenkor vissza kell őket vágni, és tényleg nagyon érdekes, hogy ilyen minimál területeken belül voltak nagyon fagyzugos részek. Nagyon sokáig volt hideg ugye május 1-én, évféltől egészen reggel 7-ig mínusz fok tartomány alatt volt a hőmérséklet, és ez nagyon-nagyon megviselte növényeket. Ilyenkor már ennyire hideg, meg tartósan hideg éjszakák nem szoktak lenni, látszik is a növekedésükön. Nagyon sok helyen például a levendulák, amik melegigényesek, ők egészen picik, alig akarják elhagyni a talajt. Ami meg elindult, az meg most visszafagyott. A hideg éjszakák nem szoktak lenni, látszik is a növekedésükön. Nagyon sok helyen például a levendulák, amik melegigényesek, ők egészen picik, alig akarják elhagyni a talajt.

0: Nyilván kinövik, de talán nagy kérdés, hogy a gyümölcsösök, vagy amik fogyasztásra alkalmas termést hoznak, azoknál mennyire látszik majd ez az elmúlt napok hűvös időszaka?
1: Hát nem lennék gyümölcstermesztő idén sem. Biztos, hogy hatalmas károkat okozott gyümölcsösökben. Ez is ilyen szekcionális, tehát vannak helyek, amik magasabban vannak, vagy ilyen kisebb, alacsonyabb völgyes területeken. De igazából nem lehet kiszámolni, mert pont itt az Alföld közepén volt egy olyan zóna, ami jelentősen hidegebb volt az ország többi részénél. Ez a térképen ez nagyon látszott, és ebben az Alföld közepi zónában is voltak rettentően hideg területek, ahol megült a fagy, talajmenti fagy volt. Az sokkal erősebb, ami a talaj közvetlen környezetében van, mint amit a térképes adatokon látunk, mert a hőmérsékletet azt mindig úgy mérik, hogy 2 méter magasan. És 2 méter magasan már kicsit melegebb van, mint mondjuk a talaj felszínen. Szóval a gyümölcsöseket rettentően megviselte. Én nem is tudom, hogy mindenféle védekezés nélkül egyáltalán maradt egy gyümölcs. A házi kertekben nagyobb esély van rá, ahol egyenként tudták megvédeni, vagy mondjuk fák között van a gyümölcsös házak között vannak a gyümölcsültetvények. Ott talán kevésbé érintette ez a fagyos levegő, de ahol egy ilyen hatalmas nagy gyümölcsös van, ott nem is tudom, fújt a szél is, tehát még füstöléssel sem értek semmit, úgyhogy nem lennék gyümölcstermesztő az idén sem, de én reménykedem benne, hogy azért maradt hazai gyümölcs.
0: És ott reménykedünk a jó időbe, és ennek a jele, mármint a reménykedésnek, hogy elindult a palántázás a szabadföldeken is. Ez azt jelenti, hogy most már bármit ültethetünk.
1: Igen, most már jöhetnek a melegebbet kedvelő uborka, tökfélék, esetleg káposztaféléket is lehet most már ültetni. Látványosan nőnek egyébként a paradicsomokon, veszem észre a legjobban, hogy egyszerűen éjszakánként ilyen 3-4-5 centit is nőnek a palenták, és tele vannak virággal, úgyhogy az éjszakai beleg hőmérséklet az jelentősen elindítja őket, és tényleg intenzíven fejlődnek. Úgyhogy bátran lehet már őket palentázni. Hogyha jönne szelesebb időszak, akkor karókkal meg lehet őket védeni. Mert hogy fiatalon kiültetve a palenták, ugye sokkal érzékenyebbek még a szélre, vagy esetleg egy viharra. Úgyhogy érdemes esetleg körbe karózni ezt a területet, ahol palentáztunk, és egy védőhálót felállítani ilyen esetre, vagy esetleg, ha jönne még fagyos éjszaka, de remélem, hogy nem. Bár az időjárás kiszámíthatatlan. De a mi palántáinkon már hatalmas virágok vannak, a paprikákon is, meg a paradicsomokon is. A korai fajták, azok lassan bogyósodnak. A káposzták nyilván még kicsik, de hát ők ősszel fognak majd beérni. De már a karfiol, meg a legkésőbb növő kelvinbófélék is nagyon jól néznek ki, és tényleg a paprikákon is látszik, ugye ők sokkal melegebbet szeretnek, mint a paradicsomok. Sokszor felmerül a palántákkal a kérdés, hogy mi van, hogyha valaki nem teljes napra ülteti. Igazából én azt tudom javasolni, hogy lehet, hogy nem is jó most már a teljes nap. Horvátországban voltunk tavaly nyaralni, és ott mindenhol a zöldséges ilyen paradicsom, paprika ültetvények, ezek mind árnyékolással voltak, még a nagy területeken is, de a házi kertekben is árnyékolták ezeket a területeket. Az UV-sugárzás az rettentő erős. Akkor is észrevehető volt, amikor fagyos időszak volt, hogy gyakorlatilag alig látott az ember, amikor kisütött a nap. Úgyhogy az UV-sugárzás az gondolom nyáron még erősebb lesz, így a feltételezéseim szerint. De ez az árnyékolás, ez nem rossz megoldás. Sőt, van olyan paprika fajtánk, ami félárnyékban is nagyon jól fejlődik, mert ugye itt mindig az a kérdés, hogy hát de a paprikával mi lesz. A paprikának sem tesz jót egyébként ez az óriási forró meleg. Tehát ilyen 40 fokos hőmérsékletet azt már ő sem nagyon kedvel, meg ugye neki magasabb páratartalom is kellene egy picit fejlődéséhez, talán egy árnyékoló hálóval ezt is jobban lehet biztosítani, úgyhogy nem kell félni az árnyékolástól, akár természetes, akár mesterséges formában.
0: Mielőtt szünetre mennénk el, még azért egy dologra térjünk ki. Itt már említetted te is, meg hát szerintem nincsen olyan nap, hogy valahol ne hangozna el, hogy azért a csapadék mennyiség, bár volt most

0: télen azért szemlélően látható hómennyiség, és hát elég sokáig is tartott a korábbi évekhez képest, hogy azok elolvadtak, legalábbis ez az olvadási időszak, de utána megszűnt a csapadék utánpótlás, és ugye mondják, hogy a felső talajréteg az jelentősen csapadékhiányos. A fiatal palántáknál mennyire kell most az öntözéssel foglalkozni ilyen tekintetben?
1: Rettentően kell öntözni. Áprilisban töredéke volt annak a csapadék mennyiségnek, aminek minimálisan le kellett volna esnie, tehát ilyen 8-10 mm csapadékot számoltunk itt Dabason ezen a részen, úgyhogy ez rettentően kevés, mindent kell öntözni. A frissen kiültetett növényeket naponta rendszeresen egyáltalán ne száradjon ki az ő talajuk, de a régebbi növényeinket is minden nap kell öntözni, és a mulcsolás, árnyékolás, talajtakarás, ez nagyon fontos, ez megtörténhet bármilyen természetes anyaggal, faprítékkal, szalmával, bármilyen nyesedékkel, ilyen kerti hulladékkal, de akár talajtakaró növényekben is gondolkodhatunk, még a palánták között is praktikus szerintem büdös két bársonyvirágot ültetni, eleve távol tartja a kártevőket, úgyhogy érdemes többszintes ágyásokban gondolkodni, még a konyhakertben is, és a többszintben mondjuk talajtakaróként fűszernövényeket használni, így a természetes védekezést is elő lehet segíteni.
0: Rövid szünetre megyünk el, és utána már is folytatjuk a beszélgetést.

0: A rövidszünet után már is folytatjuk tovább a beszélgetést. Vendégünk Czerócki Zsuzsi, és hoztál egy fát megint nekünk, vagy majd kiderül, hogy pontosan milyen fajta növény ez, de a nevéből ítélve én fának tippelem, ez a japán fűz.
1: Igen, ez most gyönyörű, szépen pompázik, és most pont úgy néz ki, mint a katalógusokban, és nagyon sok kérdés merül fel vele kapcsolatban, hogy mi a teendő, miért néz ki így ezek a virágai, és ilyen egész évben. A teendők között a legfontosabb az öntözés. Tehát ő egy fűszféle, nagyon sok vízre van szüksége, nem csak az ültetéskor, hanem úgy egyébként is, hogy megfelelően tudjon fejlődni. A másik nagyon fontos teendő vele a meccés. A tavaszi visszameccés az nagyon lényeges elem, mert ő felkopaszodik. Hosszú ágakat hoz, hogyha nem meccük vissza őt tavasszal, minimum az egyharmadára, tehát aki már tavaly elültette. Ha pedig felkopaszodik, akkor a közepe az üres lesz, és nem lesz olyan szép gömb alakú, mint ahogy mi most az interneten kinéztük magunknak. Úgyhogy a meccés az nagyon lényeges, és nem csak tavasszal kell mecceni. Tavasszal van a radikális meccés, amikor megszakad a szívünk, hogy ezt a szép fát felére visszavágjuk, vagy egyharmadára a lombozatot, hanem az évközbeni meccés, ez a fenntartó meccés, ez is nagyon fontos, hogy tökéletes gömbkoronát, vagy van, aki kockát nyit belőle, hogy ezt a kocka formát, vagy gömbformát fenntartsuk, erre egy sövényvágó olló legalkalmasabb, és akár minden héten lehet nyírni. Minél többet nyírjuk, annál sűrűbb lesz, viszont a rózsaszín leveleket, azokat csak két hét után ért leli be, tehát két hét után válik rózsaszínnel az ő hajtása, úgyhogy talán ilyen három hetente érdemes legjobban metszeni, de aki nagyon ragaszkodik a forma megtartásához, ő hetente is metszheti. Nyugodtan mi választhatjuk meg, hogy mekkora gömb koronát szeretnénk neki nevelni, ezt évről évre növelhetjük. Nem érdemes megvárni azt a szélességet az első évben, amire mi szeretnénk, hiszen akkor a belsejében nem maradnak ágak, és úgy nagyon ritka lesz, úgyhogy évről évre nagyobb koronát lehet neki nyírni, és érdemes kikarózni, mert ugye fent van a súlypontja, vékony még a törzse, és hatalmas szelek jönnek, ilyen széllökések, akár el is törheti. Igazából ez a két fontos dolog van, a meccés is a korona alakítás vele kapcsolatban. A rózsaszín részek egyébként nem virágok, hanem a levelek elszíneződése, a friss hajtásai színeződnek be két hét után rózsaszínre, mert egyébként ő egy tarka levelű növény, fehér és zöld színűek a levelei, de a friss hajtásai a napfény hatására rózsaszínné válnak, és ezért is nem tudjuk őt árnyékba ültetni, mert akkor ez a rózsaszínes, nagyon szép fehér tarka szín, ez nem jön ki. Csak teljes napon. Itt viszont öntözni kell nagyon, mert nincs csapadék, és ő ezt kedveli. Szóval ezek nem a virágai, ő egy sima fűzféle, csak tarka levelő, és rózsaszínek az új hajtásai, úgyhogy így lehet előcsalogatni belőle ezeket a színeket, és nagyon szereti a tápanyagot, úgyhogy őt is lehet akár balkon, bármilyen otthon lévő tápanyaggal tápoldatozni.
0: Említetted ezt a formálható koronát ennél a növénynél. Mennyire gyorsan alakul ez ki nála? Mennyire gyorsan érjük el, ha már ugye említetted, hogy azért valószínűleg képeken ezt látjuk, és hát sokan akkor már ezt is szeretnék.
1: Hát a fűz az nagyon, nagyon gyorsan nő, tehát a hosszúsága egy ágnak egy év alatt akár nőhet 1-1,5 métert is. Úgyhogy ezért kell nagyon sűrűn metszeni őt, hogy megtartsuk ezt a formát, és minél több helyen elágazzon, minél sűrűbb legyen a koronája. Úgyhogy attól függ persze, hogy mekkora koronát szeretnénk kialakítani, de mondjuk egy év alatt ilyen 5-10 centivel lehet növelni az átmérőjét, törzsmagasságtól függően. Úgyhogy ezzel érdemes számolni, és akkor mindig egyre nagyobbra vágni ezt a koronát.
0: És ha már a meccésről beszélgetünk, akkor hoztál egy különleges meccési formát, illetve meccés fajtát egészen pontosan, amit, ha jól tudom, a hortenziáknál használnak.
1: Ezt egyébként kifejezetten az évelőknél használják, de a hortenziáknál is érdemes, ez a Chelsea csáp. A nagy évelő kedvelők már ismerik, hiszen rengeteg ilyen évelős műsor van, meg rengetegen gyűjtenek, de ennek az a lényege, hogy kb. Egy május közepén el kell távolítani a friss hajtásoknak a felső egyharmadát, egynegyedét, és itt sokkal tömöttebb, sűrűbb bokrot fogunk kapni. Nem nyurgul fel annyira az évelőnk, vagy ha fel is nyurgul, akkor nem fog szétesni ez a bokor. Úgy fog kinézni, mint amit a tévében láttunk. Úgyhogy ennek érdemes utána járni. Főleg az ernyős verbénánál alkalmazzák, amik ilyen bokrosabb jellegű évelők. Ugye az ernyős verbénának is több fajtája van, alacsonyabb és magasabbak. A magasabbak nem mindenképpen érdemes alkalmazni, hogy ugyanúgy, mint a japán fűznél, hogy ne csak egy hosszú hajtást hozzon, hanem szép ágas bogas legyen. És ezt a hortenziánál is meg szoktuk ejteni. És itt is megszakad az ember szíve, hiszen már lassan hozza a virágbimbókat. Mi mégis visszamátszuk egy picit az új hajtásait. Még egészen zsengék a hortenziák, főleg itt a bugás hortenziákról beszélünk, mert nálunk azért a kerti hortenzia, ez a gömbvirágú, ez nem egészen úgy fejlődik, mint a Dunántúlon, de a bugás hortenziák remekül érzik magukat, és ők hosszú hajtásokat is hoznak. A felső egynegyedét ezeknek a hajtásoknak most nyugodtan le lehet vágni, és nem kell sajnálni, nem fog így szétesni a bokrunk, és szép egyenletes gömbalakban fogja hozni, vagy félgömbalakban a virágait, úgyhogy most neki lehet még esni, és tényleg meg fogja hálálni a hortenziánk.
0: Hogy esetleg van-e még hasonló különleges metszős fajta, arról esetleg a következő alkalommal beszélhetünk még, de így a műsor vége felé közeledve nézzünk be hozzátok is, milyen újdonságok érkeztek, mert hogy az elmúlt hetekben azt hallottuk, hogy folyamatosan jelennek meg az újabbnál újabb növények nálatok, ez folytatódik tovább, illetve mi az, amit leginkább keresnek most a vásárlók?
1: Hát a sláger az továbbra is az évelők. Ő belőlük tényleg mindig igyekszünk újabbakat felkutatni, és hogy minél jobban ellenálljanak az itteni klímának. Magyar termelőktől vásárolunk mindig, és nagyon jó a kapcsolatunk. Rettentően széles paletta, tehát nagyjából ilyen 150-200 féle magas évelőnk van csak, és legalább ennyi alacsony évelőnk, ami kifejezetten erre a klímára alkalmasak, de a gyümölcsök az továbbra is sláger, illetve nem csak növények érkeztek hozzánk az utóbbi időben, hanem a kaspókból is, a szépséghívás kaspókból is kaptunk egy újabb szállítmányt, amit még ki sem csomagoltunk, csak a jövő hét végén fogjuk, mert nem volt rá időnk, annyiféle évelő érkezett, illetve az egynyári balkon növényekből is megérkeztek már a melegkedvelők, és ezekből is vannak új fajták, amik nem csak színben, hanem tulajdonságban is jobban alkalmazkodnak a nyári forrósághoz, illetve az örökzöldekből, az apró örökzöldekből, törpe örökzöldekből is új palettánk érkezett, úgyhogy most nagyon pakolunk, de rettentően sok növényel készülünk az idei szezonra is.
0: Egyébként, amit említesz, hogy például új fajták, ezek itt Magyarországon új fajták, de mondjuk, hogyha világ valamely pontjára utazunk, ott találkozunk velük, vagy ezeket úgy kell érteni az új fajtákat, hogy folyamatosan kísérletezik ki, és így kerülnek a piacra?
1: Ezeket így minden évben kísérletezik ki, ilyen december-január környékén szokták a termelők megvásárolni a szaporítóanyagot. Ezek részben színben is újak, mondjuk új variációk, és jobb tulajdonságokkal is rendelkeznek, mondjuk betegség ellenállóság szempontjából szárazság, tűrés, vagy nagyobb virágot hoznak, vagy esetleg egy kompaktabb növényt kapunk belőle, amivel könnyebb otthon mondjuk a balkonban, vagy az évelő ágyásban bánni. Úgyhogy ezek mind olyan jó tulajdonságok, amik könnyebbé teszik a felhasználó, a vásárló számára növények kezelését.
0: Hát akkor remélem, hogy ismét kaptatok kellő inspirációt ahhoz, hogy benézzetek Zsuzsiékhoz kertészetbe, és hogyha már ott vagytok, akkor kérdezzetek bátran, vagy keressetek bennünket a Rádiódobos Facebook oldalán üzenetformátumába, és egy következő adásban majd a feltett kérdésekre válaszolunk, vagy a témaötletetekre. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a napot.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádiódabas.
3: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
4: Megalakult az új országgyűlés, drágulhatnak a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News.
6: Magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Megalakult az új országgyűlés. Szombaton a Tisza átvette a stafétát a 16 éve kormányzó Fidesztől, Magyar Pétert pedig megválasztották miniszterelnöknek. Az Európai Unió zászlaja visszakerült az országházra, az alakuló ülésen felcsendült a magyar himnusz mellett az uniós, a székely és a roma himnusz is. A napot buli zárta a Kossuth téren, amelyen Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megismételte táncát, ami április 12-én híressé tette, a tánchoz csatlakoztak a kormánypárt képviselői is. Szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén. Bocsánatot kért mindenkitől, akit az állam az elmúlt évtizedekben megalázott vagy nem védett meg, és az Orbán-Gyurcsány korszak lezárása után nemzetegyesítést, egy új történelmi korszakot hirdetett meg. Magyar Péter a Kossuth téren egy másik beszédet is mondott, ott minden magyar ember képviseletére tett ígéretet. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, hangoztatta a Hála nektek című budapesti rendezvényen a főpolgármester szombat délután. Karácsony Gergely arról beszélt, a szavazás napján visszatértünk egymáshoz, mert csak együtt lehetünk szabadok. Nőtt a háztartások hitelállománya márciusban, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Azt írták, a szezonálisan nem kiigazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték. Ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: 2026. május 10-én vasárnap, 8 után néhány perccel már Kizsolt Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Ez a Sláger Fesztivál, zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágerével. Bele is kezdünk, és hamarosan azt is megnézzük, hogy miket üzennek nekünk már a csillagok.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, már is itt vagyok a csillagok üzenetével. Kezdjük már is a kosokkal. A vízöntő hold miatt vágysz a társaságra, így egy baráti találkozó most teljesen feltölthet. Ne lepődj meg, ha egy váratlan ötlet teljesen új irányt szab a jövő heti terveidnek. A kommunikáció most a szuperereje a bikának, így minden félreértést könnyedén tisztázhatsz a szeretteiddel. Használd ki ezt a napot arra, hogy őszintén beszélj az érzéseidről vagy a közös jövőről. Ma mindenki az ikrek társaságát keresi, a flörtölés és a könnyed csevegés pedig remekül megy nekik. Maradj mozgásban, mert egy véletlen találkozás izgalmas lehetőségeket tartogathat. Érdemes ma egy kicsit tudatosabban ránézni a pénzügyeire, a ráknak, vagy pedig a hosszú távú biztonságára. Egy nyugodt családi beszélgetés segített a stabilizálásban, illetve az érzelmi, valamint az anyagi helyzet biztonságba helyezésében. Ma az oroszlán a figyelem középpontjában, és ezt a kisugárzást érdemes egy fontos célod elérésére használni. Arra azért figyelj, hogy ne csak beszélj, hanem hallgass meg a körülötted lévőket. Szüksége lehet egy kis egyedül létre ma a szűznek, hogy rendezze a gondolatait és kipihenje a hét fáradalmait. Hallgass a megérzéseidre, mert a csendben olyan válaszokat kaphatsz, amiket eddig hiába kerestél. Ez a nap a közösségi élményekről szól a mérleg esetében, így bátran szervez csoportos programokat, vagy menj el egy eseményre. Most különösen könnyen kötsz új ismeretségeket, amik később hasznosanak, bizonyulhatnak. A karriered vagy egy fontos személyes projektet kaphat ma váratlanul lökés, kedves Skorpió, egy régi ismerősön keresztül. Ne félj megmutatni a tehetségedet, mert a háttérben valaki pont a te tudásodra vár. Erős a nyilasban a mehetnék, így egy kirándulás, vagy egy új hobbi felfedezése tökéletes kikapcsolódás lesz. A szellemi horizontod tágítása most nem csak szórakoztat, de lelkileg is megújít. Egy mély és őszinte beszélgetés rávilágíthat egy kapcsolat rejtett pontjaira a bak esetében, ami segít a tovább lépésben. Ne félj az intimitástól, mert a sebezhetőséged most valójában a legnagyobb erőd. Mivel a hold a vízöntő jegyében jár, az érzelmei intenzívebbek, de a szabadságvágya is felerősödik. Töltsd a napot olyan emberekkel, akik elfogadják az egyéniségedet és nem akarnak korlátozni. A mai nap a belső töltekezésé, ezért kerülje a zajos helyeket és a felesleges drámákat a halak. Egy kreatív tevékenység vagy a meditáció segít abban, hogy hétfőre teljesen megújulva ébredj.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Sláger Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Az Illés együttesen megyünk tovább már is a szünet után, és nem tudom, hogy tudtad-e, de Szörényi Levente nem volt az együttes alapító tagja, hanem eredetileg csak a szünetekben lépett fel az együttessel. Amíg az Illés tagok pihentek, ő a színpadon maradt, és gitárral a nyakában Adriano Celentano dalokat énekelt. A közönség viszont annyira imádta a szünetet, hogy végül nem volt kérdés, be kell venni a zenekarba. Most a folytatásban egy 1971-es felvétel, érkezik tőlük ez a kékli dal.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: szól ránk a házmester.
1: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
3: Két kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

Ez továbbra is a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en, és már is megyünk tovább Dinamit Katival. Na de ki is ő? Gyerekkorában Egerben nem éppen finom kislány volt ez az énekesnő, verekedős, vagány gyerekként ismerték, és hát ezért ragadt rá a Dinamit Kati név. Nos, aki az énekesnő, ő nem más, mint Kovács Kati, velük megyünk tovább, de amellett, hogy ilyen csintalan volt, fiatalon komolyan atletizált, távolugrásban és gátutásban is jeleskedett, ami később a színpadi energiáján is meglátszik. A folytatásban most tőle a 1972-es felvétel érkezik még hozzá, a Mommy Blue.

0: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
1: www.radiodabas.hu
2: A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt, szerte széjjel itt hevernek ők, a polcokon, meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok is karkötők, s egy régen elszakított lánc.

ketyeg a szóra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még a hangokat. Egy régi dal a szallagon, s több a zaj már, mint a jel, de néha nap, ha felteszem,

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
3: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb elvétve alakulhat ki záporzivatar. A szél a Dunántúlon megélénkül, a hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A Slágerfesztivál már is folytatódik tovább itt a 93.4-en. Bele is kezdünk a második órába egy Zorán felvétellel. Hamarosan pedig megnézzük, hogy milyen idővel búcsúzik tőlünk ez a hét, és hogyan fordulunk rá az új hétre.

0: sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban lássuk, hogy milyen időre is számíthatunk a következőkben. Vasárnap sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedett meg erősebben a felhőzet a déli és a nyugati tájékon. Este felé délnyugaton helyenként záporok is kialakulhatnak, néhol az ég is megdőrenhet. A Dunántúlon több helyen megérénkül a déli szél, hajnalban 6-13 fokot mérhettünk, napközben pedig majd 23 és 28 fok lesz a csúcs. Hétfőn a napütés gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos szélütések is előfordulhatnak. Hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 19 és 26 fok lesz a csúcs. Aztán kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néha zivatarra. Délután a csapadék súlypontja a keleti, észak-keleti tájakra helyeződik át. Máshol, nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, mely sokfelé erős viharos széllökések kísérhetnek. Délután csak 13 és 20 fok lesz már a maximum. Az előrejelzések szerint a pollen táblázat azt mutatja, hogy alacsony szinten van jelen a nyír, a dió, a fenyőfélék, illetve a vadgesztenye, közepesen erős a pázsitfűfélék, az eperhafélék, illetve a tölgy pollenje, a kültéri allergén gombás porraszama pedig jellemzően az alacsony szintet érik el.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez a slágerfesztivál továbbra is itt a 93.4-en, és a Soul királynőjével, Aretha Franklinnel megyünk tovább, akivel kapcsolatban van egy érdekes történetem, hiszen híres volt arról, hogy még a fellépései alatt sem vált meg a kézitáskájától, gyakran a zongora tetejére tette a koncerteken. Ennek oka a gyerekkori emlékeiben gyökerezett, ugyanis látta, hogy a kortársait, például Ray Charles-t megkárosítják a szervezők, ezért ragaszkodott hozzá, hogy még a show kezdet előtt készpénzben kifizessék, a pénzt pedig végig magánál tartotta biztonsági intézkedésként. Na hát, vele megyünk már is tovább. 1968 az évszám, ez pedig az I Say a Little Prayer.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

A Sláger Fesztivál mai adása lassan véget ér, ami azt jelenti, hogy 10 órától már a térségi naplóadását hallhatod Ordasi Brigivel, de érdemes utána is velünk tartani itt a 93.4-en, hiszen 11 órától már a családi piknikben várlak benneteket. Tartsatok velünk továbbra is!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
3: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
8: Nachrichten.
9: Novel.
8: Noticias.
9: Novinky.
8: News.
9: Magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint. Mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszony igazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitás. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitas.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy zápor zivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
10: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 10-én, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban részt veszünk a váratlan utazás találkozón, meglátogatjuk Brumi Maci következő előadását, megnézzük Kulcsár István Inárcsi tárlatát, és olvasunk egy izgalmas könyvet a Dabasi könyvtárban. Már is kezdünk, tartsanak velem!
11: I didn't hear you.

0: Van egy nap, amikor minden a váratlan utazásról szól. Egy különleges előadás kanadai forgatási helyszínekkel, kulisszatitkokkal és máshol nem látható relikviákkal. És egy közösség, ahol végre mások is pontosan értik, hogy mit jelent egy rajongó számára ez a sorozat. 2026. május 16-án szombaton ismét váratlan utazás találkozó lesz a Körösi Kulturális Központban. Az összejövetelen olyan emberekkel találkozhatunk, akik rajonganak a sorozatért, a történetekért, a szereplőkért, vagy akár azért a békebeli világért, amelyet a sorozat bemutat. A találkozó részleteiről Kozák Zsolttal, az esemény főszervezőjével beszélgettem.
1: Az ország közepén, a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dobos magazinműsora, vendégem pedig Kozák Zsolt. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Begi, köszöntöm a hallgatókat.
0: Témánk a 27. váratlan utazás találkozó. Milyen érzés kimondani ezt a számot?
3: Durva, rengeteg idő telt el, nagyon régóta szervezek már ilyeneket, és igen, hát ez már a sokadik ilyen összejövetel.
0: Milyen volt az első? Be tudsz minket avatni egy kicsit a titokba?
3: Fú, az érdekes volt, ugye ez úgy alakult, hogy volt egy fórum a weboldalon, a váratlan utazásos weboldalon, és az egyik fórumozó srác találta ki, hogy mi lenne, ha nem csak fórumon, nem csak online beszélgetnénk, hanem élőben is, és igazából az, hogy ilyen összejövetet kell szervezzünk, az nem is az én ötletem volt, hanem az egyik magyar rajongónak az ötlete, és aztán akkor összeraktunk egy ilyen összejövetelet, egy ilyen 20 ember vett részt, egy étteremben találkoztunk. Furcsa volt akkor olyan emberekkel találkozni, akik ugyanúgy szeretik a sorozatot, mint én, de előtte csak online beszélgettünk velük, de érdekes volt, és aztán hát ez odáig fajult akkor, hogy akkor ott egy ilyen nagyon kis szűk közösség volt, és velük ilyen 3-4 havonta találkoztunk, aztán ez az egész egy nagyobb történettel kerekedett ki az utóbbi években.
0: Hogyan kezdődött ez a szerelem? Ugye korábban már beszélgettünk veled erről, hiszen a könyv is megjelent a témában, a te gondozásodban, de gondolom sokan nem hallották azt az interjút, úgyhogy kicsit pörgessük vissza az idő kerekét, és nosztalgiázz velünk egy kicsit, hogyan kezdődött ez az egész sztori?
3: Hát igazából nekem a húgom nézte a váratlan utazást még nagyon régen, és aztán úgy vettem észre a sorozatot, hogy ő nézegette, és akkor bekapcsolódtam. Én mindig is szerettem az ilyen családi sorozatokat, és ennek a sorozatnak a sztoria, a varázsa az teljesen megfogott, nagyon szép tájakon játszódik, egyszerű kis történetei vannak, de azért, hogy megragadják az embert, nagyon szép a zenéje, és egész egyszerűen beszippant ez a sorozat, még több mint 25 évvel ezelőtt, inkább 30 évvel ezelőtt, és aztán, amikor egyetemre mentem, és megismerkedtem az internettel, akkor jött a gondolat, hogy én erről szeretnék egy weboldalt készíteni, és aztán a weboldal, és utána ott ez a fórum, amiről beszéltem, az vezetett odáig, hogy aztán ebből ilyen szövetelek lettek. Könyvről meg nagyon köszönöm, hogy felvetetted. Azt tudnám mondani, hogy én aztán nem csak Magyarországon vettem részt ilyen összejöveteleken, hanem nemzetközi rajongói találkozókra is kijutottam, amiket amerikai rajongók szerveztek Torontóban még a 2000-es évek elején, és ott volt szerencsém találkozni a sorozat színészeivel, illetve a sorozatot készítő, a sorozat atyával, Kevin Sullivannel is, sőt, még számos forgatási helyszínen is eljutottam, ugye azt a sorozatot főleg Torontó környékén forgatták, hiába a Prince-Edward-szigeten játszódik, ott viszonylag keveset forgattak, és a nemzetközi rajongói találkozók adtak igazából még egy nagyobb löketet egyrészt a rajongásomnak, másrészt annak, hogy itt egy ilyen magyar közösséget tudtam összehozni, vagy fenntartani, vagy kiépíteni, és igazából azóta is utazgatok Kanadába, és ezek az utazásaim tartják ezt az érdeklődést, a lelkesedést fönn saját magamban is, meg a magyar rajongókban is.
0: Ugye itt 20-30 éves távlatokról beszélünk. Mit jelentett akkoriban ez a sorozat, és mit jelent ma, hogy látod? Milyen ívet futottunk be, és hol járunk most?
3: Hát régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt azért a magyar tévének a kínálata sokkal szűkösebb volt. Ugye internet sem nagyon volt még akkor, tehát vagy éppen hogy csak elindult. Ezért ez a sorozat, ez nagyon sok magyar ember szívéhez talált utat, mert nem volt egy óriási választék. Manapság szerintem rengeteg filmből, sorozatból lehet választani. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy megtartotta a varázsát. De mondjuk ebben valószínűleg az is segít, hogy magyar tévé folyamatosan adja, valamelyik kereskedelmi csatornán gyakorlatilag folyamatosan lehet nézni. Van, hogy naponta, van, hogy hétvégente. És érdekes módon nagyon szeretik továbbra is a magyarok. És ezek az összejöveteleket szoktak jönni egészen fiatal emberek, fiatal hölgyek is. Tehát én azt látom, hogy ez a sorozat, ez a fiatal közönségből is tud még továbbra is rajongókat gyűjteni magának.
0: Hogy néz ki egy ilyen közönség találkozó, beszélgessünk egy picit picit erről, mire számíthat az, aki most május 16-án részt vesz majd rajta?
3: Korábban ez úgy nézett ki, hogy csak úgy összefutottunk, aztán akkor valahogy ugye elkezdtünk beszélgetni a sorozatról, de ez annyira nem működött egy idő után, és aztán arra a koncepció vált be, hogy van valamilyen központi programja ennek a rendezvénynek. Ez tipikusan egy ilyen prezentáció szokott lenni, amikor én mesélek valamelyik kanadai utazásomról, vagy a korábbi nemzetközi összejövetelekről, és ez adja a gerincét ennek az összejövetelnek, és aztán természetesen vannak ilyen hosszabb szünetek, amikor a rajongók tudnak egymással beszélgetni, és azt vettem észre, hogy ha már van egy ilyen központi program, akkor egy idő után a rajongók föl szoktak úgy engedni, és néhány óra múlva már nagyon felszabadultan beszélget mindenki, és alapvetően ez adja az egésznek a gerincét, a beszélgetések is, illetve én szoktam magammal vinni ezek az összejövetelekre mindenféle relikviákat, vannak nekem forgatási kellékeim, eredeti forgatási kellékeim, például Hetrének az egyik kalapja, vagy Szárának az egyik ruhája, és például ezeket is meg lehet nézni ezeken a találkozókon. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen prezentáció a sorozat érdekességeiről, a kulisszatitkairól, illetve az én utazásaimról, tudnak egymással beszélgetni a rajongók, tehát egy ilyen kis közösség tud kialakulni, gyakorlatilag rokon lelkek között tudják a rajongók szavanapot eltölteni, és még mindenféle relikviákkal, szolgatási kellékekkel is meg tudnak ismerkedni.
0: Milyen relikviáid vannak még ezen kívül is? Egyáltalán hogy megy a beszerzés egy-egy ilyen relikvia kapcsán?
3: A Sullivanék elég sok ilyen apróságot eladtak. Az eBay-en még sok-sok évvel ezelőtt, és ott vásároltam be fényképeket, akkor például olyan újságpapírt, amit használtak a forgatáson, tehát hogy kinyomtattak egy igazi újságnak kinéző újságot, és akkor azt használták ilyen kellékként, akkor vannak ugye ilyen kalapjaim, Szárának van egy kötény, azt is úgy vettem ott meg, és elég sok fényképen van, tehát van olyan fénykép, ami forgatásokról készült, tehát ilyen kulisszák mögötti kép, vagy vannak olyan fényképek, amiket esetleg használtak kellékként, úgyhogy ezeket egyrészt az eBay-en szereztem be, még régenben, másrészt ezek a nemzetközi rajongói találkozókon voltak még aukciók, ahol szintén lehetett ilyen kis apróságokat beszerezni. Többnyire fényképeim vannak, képeim és egy-két ilyen ruhadarab.
0: Van olyan relikvi, amit nagyon-nagyon szeretnél, de ez ideig nem sikerült beszerezned?
3: Igazából szerintem nincs, a Hetrének alapjára nagyon vágytam, és azt az egyik amerikai barátom vette meg, és aztán ő adta nekem oda. Úgyhogy az egy nagyon ikonikus kalap, azt több részben láthatjuk Hetrének, és arra vágytam, de az megvan. Úgyhogy igazából nincsen. Az az igazság, hogy szeretem a sorozatot, tök jó, hogy vannak ilyen relikviáim, de valahogy nincs már bennem meg az az igény, hogy újabbakat gyűjtsek, szont ezek az összejövetelek, ezek a találkozók nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket a relikviákat másoknak is megmutassam.
0: A találkozók mellett még fontos tények azok az utak, amelyek mondjuk a forgatási helyszínre vittek téged, illetve azokat, akik veled tartottak. Mesélj nekünk egy picit erről.
3: Két évvel ezelőtt, 2024-ben szerveztem egy csoportosítást. Korábban én egyedül mentem ki, illetve a barátnőmmel, többször jártam Kanadában. Egyrészt ezek a nemzetközi találkozókon, másrészt aztán már ilyen ezeken kívül is visszamentem, hogy a barátaimmal találkozok. És aztán addig rágták a magyar rajongók a fülemet, hogy úgy voltam bele, hogy szervezek egy csoportos utazást. 2007-ben már volt egy ilyen kisebb út, amin néhányan jöttek velem, de 24-re szerveztem egy nagyobb utat, amin összesen 13 magyar rajongó jött velem, és rengeteg helyszínt megnéztünk. Tényleg egy szervezett út volt, ahol én is kimentem, és vezetőként közreműködtem, és hát a fő cél az a forgatási helyszínek megtekintése volt. Elég sok forgatási helyszín van Toronto környékén, illetve hát azért egyéb kanadai, torontói nevezetességeket is megnéztünk, és igazából ez volt két évvel ezelőtt egy nagyon nagy projekt, és most erről fogok egyébként ezen a május 16-ai találkozón mesélni. És hát az a helyzet, hogy annyira jól sikerült az utazás, hogy úgy néz ki, hogy jövőre egy újabbat fogok szervezni, úgyhogy ha van még a magyar rajongók között érdeklődő, akkor ehhez még lehet majd azért csatlakozni.
0: Hoz neked egy ilyen út újdonságot, olyan dolgot, amit esetleg nem tudtál korábban, olyan infót, amivel nem bírtál ez idáig, vagy mi az, ami továbbra is vonz Kanadában, vonz a forgatási helyszínekben?
3: Ez nagyon érdekes, mert gyakorlatilag valahányszor vagy kimegyek Kanadába, vagy egy rajongói találkozót szervezek, mindig valami újdonságot fel szoktam fedezni. Én így azt mondanám, hogy egy kutatom ezt a sorozatot, ennek a hátterét, visszanézek részeket, megnézek jeleneteket, és mindig felfedezek valami érdekességet. A legutóbbi ilyen találkozóra azt fedeztem föl. Én azt gondoltam, hogy az egyik templom, amit a külső helyszínként használtak, annak nem használták a belsejét. És az egyik ilyen találkozóra, amikor készítettem a prezentációmat, akkor a képeket itt tanulmányoztam, és valahogy feltűnt, hogy ebben a templomban bizony belül is forgattak. Úgyhogy ez például a legutóbbi találkozó nekem is felismerés volt, egy újdonság. Aztán ezek után úgy mentünk ki 2024-ben, hogy megszerveztem ebbe a templomba a bejutást, ez mindig be volt zárva, úgyhogy sikerült be is jutni a belsejébe, tehát ez is egy nagy élmény volt. Úgyhogy nagyon fura, hogy már 20 sok éve foglalkozom ezzel, de valahogy mindig találok benne újdonságot, és ez engem tökre motivál arra, hogy tovább kutassak, és persze ezeket az élményeket és felfedezéseket meg is osztam a magyar rajongókkal, és így viszont gyakorlatilag minden ilyen összejövetelen tudok is nekik valami újdonságot mutatni vagy mondani.
0: A sorozatfanok gyakran csinálnak ilyen sorozatmaratonokat, nem tudom, hogy te mennyire ülsz le a tévé elő, vagy a laptop elé, és nézed újra a sorozatot, vagy bizonyos kedvenc részeket.
3: Igen, sokan szeretik, sokan nézik, hogy adja a tévé. Az a helyzet, hogy nekem arra nincs időm, hogy rendszeresen újra nézzem, illetve elég sokszor láttam ahhoz, hogy azt, hogy most leülök és végignézek 90 részt, az, hogy 91-et az már annyira nem vonz, de időről időre meg szoktam nézni jeleneteket, ha valamit keresek benne. Illetve még régebben szerveztem ilyen közös vártlanszás maratont, amikor ilyen rajongói találkozó keretén belül néztünk meg 4-5-6 részt. Ez egy hát 20 évvel ezelőtt volt, akkor nem adta éppen a tévé, akkor még volt relevanciája. Miután adja manapság a magyar tévé, de tényleg folyamatosan, így igazából ilyet szervezni szerintem nincs értelme, de a magyar rajongók nézik, tehát nekem több ismerősöm, aki szereti, napi szinten nézi, hogy hagyja a tévé, vagy hétvégén. Én az időmet inkább azzal töltöm, hogy utazást szervezek magyar rajongóknak, vagy rajongói találkozót. Szerintem sajnos nincs időm rendszeresen úgy nézni a sorozatot, de ettől azért képben vagyok arról, hogy milyen volt, és ha kell, akkor tényleg meg szoktam nézni egy-egy jeleneted benne.
0: Hogy lehet, hogy mi a titok, hiszen említetted, hogy a mai napig, ha megy a tévében, azért sokan odaülnek és sokan megnézik, pedig lehet, hogy kívülről tudják a szöveget is.
3: Egyrészt kortalan, tehát többször újra lehet nézni, hogy múlnak az évek, semmi gond. Másrészt meg hát a sorozat az igazából egy elmenekülés a jelenből, ezt így fogalmazta meg az alkotója is, Kevin Sullivan is, és én azt látom, hogy nagyon sok rajongó ezt arra használja, hogy kikapcsoljon a való életből, ami teljesen rendben van. Tehát azt, hogy az ember kicsit szórakozzon, kicsit elfelejtse a mindennapi problémákat, arra ez tökéletesen megfelelő, és szerintem ezért szeretik sokan. Valószínűleg újra nézni is azért szeretik, mert ismerik már a történetet, tehát hogy nem kockáztatnak semmit, hogy esetleg rossz lesz a kimenetele, vagy csalódnak benne. Ez egy kikapcsolódás nagyon sok embernek, és ez teljesen rendben is van.
0: Vannak arról esetlegesen hírek, ugye most sok régi sorozatot felkapnak, esetleg újraforgatják, vagy kitalálnak valami folytatást. A váratlan utazást illetően felrebbentek ilyen hírek, van szó hasonlóról, vagy egyelőre nem tervezik az alkotók, hogy ezt valamilyen módon tovább vinnék?
3: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Évekkel ezelőtt Kevin Sullivannek egy interjúját hallottam, láttam, és ott azt mondta, hogy a kanadai tévécsatornák azok nagyon forszírozzák, hogy legyen valami folytatás, vagy valami, és hogy ezen ők gondolkoznak, és ezen dolgoznak, de ez már vagy 6-8 évvel ezelőtt történt, ahogy ezt az interjút adta, és nem történt semmi, és amikor 2024-ben két éve kim voltunk ezzel a csapattal, képzeld el, teljesen véletlenül futottunk össze Kevin Sullivannel.
0: Nincs véletlenül.
3: Arra mentünk. Hát egyébként igen, már két éve korábban is pont véletlenül futottam bele össze, úgyhogy igen, szerintem sincsenek. A épületük felé mentünk, és ott kint volt az utcán, mindegy, összefutottunk vele, és fölhívott minket ebbe a Sullivan épületbe, majd erről fogok is mesélni ezen az összejövetelen, és megkérdeztük tőle, hogy mi van ezzel a lettel, hogy esetleg lesz egy folytatás, és így mutatta a száján, hogy ő te behúzná a cidrát, hogy ő nem, erről nem beszélhet, de nem tagadott semmit. Tehát nem mondott semmi információt, de azt sem mondta, hogy ez teljesen irreleváns már. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy ezt 2020 előtt röppent ez a sztori föl, lehet, hogy ott a Covid betett itt egy új forgatásnak, nem tudom mi van. Amikor tavaly előtt rákérdeztünk, akkor nem tagadta, hogy ezzel kapcsolatban van valami. Úgyhogy lehet, hogy lesz valami.
0: Akkor kíváncsian várjuk a jövőt, a váratlan utazást illetően. Ez még képlékeny, az viszont nem képlékeny, hanem konkrét dátumunk is van, hogy mikor kerül sor a 27. váratlan utazás találkozóra. Oszd meg velünk, kérlek, mindenféle technikai információt, ami kell ahhoz, hogy jelen tudjunk lenni az alkalmon.
3: A legegyszerűbb, hogyha szerintem a hallgatók azok felmennek a váratlanutazás.hu oldalra, de ha a Google-be beütik, hogy váratlanutazás találkozó, akkor is meg fogják találni, és ott egyébként meg lesz minden információ, erre előre regisztrálni kell, ez Budapesten lesz, 16-án szombaton, 10 órakor indul az egész program, de már 9 órától lehet megjelenni. Regisztrálni kell, rá van egy belépődíj, és gyakorlatilag úgy lehet rajta érteni, ez estig tart, igazából, ha valaki nem tud becsatlakozni az elején, később is jöhet, nem kell ott maradni végig. Én azt gondolom, hogy aki szereti a sorozatot, az adjon egy esélyt, vegyen rajta részt ezen az összejövetelen, mert lehet, hogy új barátokra fog szert tenni, lehet, hogy olyan érdekességeket tudhat meg a sorozatról, amit eddig nem tudott, lehet, hogy esetleg kedvet kap egy kanadai utazáshoz, úgyhogy én jó szívvel ajánlom ezt a rendezvényt minden magyar váratlan utazás rajongónak.
0: Akkor váratlan utazás rajongók irány május 16-án a váratlan utazás találkozó. Kozák Zsoltnak köszönöm szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Köszönöm szépen az interjút, Brigitte.

0: Rumi Maci hamarosan nyaralni megy, de előtte még egy különleges előadással várja az érdeklődőket. A részletekről Balázs Gábort kérdeztem.
1: Térségi napló a 93.4-en.
0: Balázs Brigi vagyok, velem szemben pedig Balázs Gábor csillagász. Szia, köszöntelek az éterben.
2: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Amikor beléptél a stúdióba, azzal indítottunk, hogy 1000 éve meg egy napja, hiszen amikor legutóbb jártál nálunk, akkor készültél. Hát nagy útra, ha jól tudom, akkor Berlinben jártál, ennek körülbelül cirka fél éve. Mesélj nekünk egy picit az elmúlt időszakról, aztán rátérünk Rumi Macira is tulajdonképpen, ami a beszélgetésünk kiinduló pontja, de szerintem mindenki kíváncsi arra, hogy merre jártál, mit tapasztaltál, mit hoztál haza, és mi lesz a következő úti cél.
2: A szerencsére sok úti cél van. Egyébként fél éve voltam itt a rádióban, január végén utaztam ki Berlinbe. Ugye a fő cél az az volt, hogy egyrészt teljesítsem a egyetemi kötelezettségeket, ugye most már mesterszakos csillagász hallgató vagyok, tehát most már el kellett kezdeni a okleveles csillagásszal való fejlődést, és ugye az egyetemi tanulmányainkhoz kapcsolódik egy gyakornoki program, tulajdonképpen egy kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat, ezt én nagyjából úgy tudnám hasonlítani, hogy ami középiskolában az 50 óra kötelező, az nálunk ugye ez a gyakornoki feladat, és akkor én ezt Berlinben a német űrközpontban teljesítettem egy űrtávcsőhöz kapcsolódóan, és az európai űrügynökségnek megvannak nagyjából minden évtizedre a tervei. 2020-as évek végére és a 2030-as évek elejére más csillagok körül keringő bolygó kutatása egyik fő irány, viszont az látszik, hogy még lehet a 2040-es években is ez lesz a fő csapás irány, és hát a űrtávcsövet azt ugye el kell indítani, hardveresen kész van, a szoftvereket még írják rá, viszont a tudományos szakaszt már el kell kezdeni előkészíteni, és én ennek a űrtávcsőnek a tudományos programjának az előkészítésében vettem részt a német kollégákkal, és egyébként azt meg szoktam jegyezni mindig, hogy én itt Magyarországon egyébként csak külföldiekkel dolgozok, aztán kimentem külföldre magyarokkal dolgozni, tehát ez egy ilyen érdekes egybeesés, és ez igazából a Plátó űrtávcső lesz, sikerült is befejezni 2 hónap alatt a műveleteket, úgyhogy igaz 2 hónapot most csúszni fog az űrtávcső más hardveres okok miatt, úgyhogy nem 2026 decemberében, hanem jövő év január végén fog indulni Francia Guyanából, és 1,5 millió kilométerre fog majd a Földtől távolra kerülni, és akkor onnan fog 3 éven keresztül nézni egy bizonyos égterületet, és a fő célja tulajdonképpen a Föld 2.0-nak a megtalálása. Tehát ez a 3 év, ez arra elég, hogyha van egy napszerű csillag, ha egy napszerű csillag körül kering egy földszerű bolygó, akkor nagyjából olyan, inkább úgy mondom, hogy kb. 1 év a keringési idő, tehát évente látunk egy olyan áthaladást, mikor a bolygók közénk és a csillag közé kerül, tehát a fénye egy kicsit csökken. És 3 év alatt az ugye 3 darab ilyen fedést jelent, és akkor már azt magabiztosan tudjuk állítani, hogy ez egy másik bolygó, amit felfedeztünk.
0: Ugye az előkészítő folyamatokban ezek szerint részt vettél, nem tudom, hogy mennyire tudsz bekapcsolódni, vagy mennyire lehet bekapcsolódni, mennyire van tervbe, hogy bekapcsolódsz majd a folyamatba?
2: Terve van, főleg doktori alatt, ugye még a doktori helyek, amik kérdőjelesek, ugye szeptembertől kell majd nekem a doktori helyek után kutatgatni, doktori helyekre jelentkezni, több lehetőség is van. Kanári-szigetek is egy elég vonzó hely szerintem mindannyiunk számára, pláne hogyha a nagy obszervatóriumokban lehet ott fenn dolgozni a hegynek a tetején. Berlin is egy lehetséges célpont, de ugye beszéltünk arra, hogy vannak következő tervek is, Róma se egy rossz hely, ugye Rómába majd szeptember végén tervezek menni, ez egy nukleáris asztrofizikai kutatás, ez felrobbanó csillagokra. Tehát igazából most, ha össze kéne foglalnom a teljes kutatási repertoárt, akkor ahelyett, hogy balról jobbra haladnánk, mi jobbról haladunk balra, mert alapvetően az, hogy legyen egy bolygónk, ahhoz kell, hogy legyen egy csillagunk, mert ugye csillag körül fog kialakulni egy bolygó. Viszont a csillag is ki kell alakulni valamiből, az meg egy csillagközi porfelhő, ami viszont egy felrobbanó csillagnak a maradványa. Tehát igazából a sztoriban mi megnéztük a zárszót, és most haladunk végig a nyitó oldal felé, aztán meglátjuk, milyen nukleáris folyamatokat tudunk ebbe azonosítani, vagy akár bolygó keletkezéshez valamiféle újfajta forgatókönyvet megadni.
0: Különböző országok különböző témát is jelentenek, vagy tulajdonképpen egy témát járnál körül, csak különböző csapatokkal?
2: Ugye attól is függ, hogy melyik kutatócsoport az, aki meghív vagy fogad. Ugye Berlinben alapvetően exobolygózni mentem, ugye exobolygónak hívják a más csillagok körül keringő bolygókat, viszont Berlinből én egy nukleáris asztrofizikai konferenciára utaztam, még az osztrák Alpokban volt, ott ugye előadtam, hogy a alapszakos éveim alatt, mivel foglalkoztam, mik lettek a kutatási eredmények, és akkor ott volt egy, hát nyilván mint nukleáris asztrofizikai konferencia, csak annak a területnek a szakértői jöttek előadni, és akkor ott mondta az egyik előadó, hogyha Berlinben jár valaki, akkor szóljon, és akkor látogasson meg a Berlini Természettudományi Múzeumban. Mondom, Jenny, én éppen Berlinben vagyok, akkor megyek jövő héten. És nagyon büszkén elújságolt, hogy egy nagyon menő folyosó vezet az irodájuk meg a laborjaik felé. Hát persze, mert egy T-rex mellett kellett elmenni, aztán a Brachiosaurusnál balra fordultunk, és ott volt a lift, ami fölvitt az irodájukba. És akkor ott viszont ugye exobolygózni mentem ki, aztán végül megint a nukleáris asztrofizikánál kötöttem ki ott a Természettudományi Múzeumban. Tehát úgy nem lehet elhatárolni azt, hogy ebbe az országba ezzel foglalkozok, a másik országban meg mással. Ugye mindegyik országban megvannak azok a kutatócsoportok, akik foglalkoznak vele, tehát Berlinben is ugye táv munkával dolgoztunk össze egy másik olasz kutatócsoporttal, aki szintén a Plátó űrtávcsőnek a korai tudományos szakaszának az előkészítésében vesz részt. Másik témakörben, de nagyjából átfedi, meg ugye egy szakcikket írtunk, és ugye mindannyian társszerzők vagyunk benne, akkor szoktuk egyeztetni a dolgaikat. Ugye alapvetően, ha én elmegyek egy országba, akkor van egy fókuszált téma, aztán mindig kerül mellé másik kettő legalább.
0: No, hát akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz ez a téma, amit a doktorid alapját fogja képezni. Most érjünk rá egy picit Rubi Macira, hiszen térjünk vissza Dabasra, most, hogy meglátogattuk Rómát, a Kanári-szigeteket, és kirándulást tettünk Berlinbe is. Rubi Maci, ha jól tudom, akkor lassan-lassan ébredezik, most májusban is várja az érdeklődőket.
2: Igen, februárban és márciusban tartottunk egyet, tehát a téli álomból szerencsésen felébredt, viszont aztán elmegy nyaralni. Ugye jövő hét kedden lesz a következő Brumi Maci alkalom, ugye Kucsik Zoltán vezetésével zajlik továbbra is a szakkör. Most a koncepció az az, hogy ugye a gyerekek általában néznek filmeket, játszanak játékokat, és akkor most azt szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy a csillagászat ezekben a játékokban és videókban hogyan jelenik meg. Megnézzünk különböző szekciókat filmeknek és játékoknak, és akkor megmagyarázzuk, hogy mi a csillagászat, illetve mi a tudomány mögöttük. Ugye megint 17:30-tól fog kezdődni itt a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumnak a nagy előadójában, úgyhogy várunk sok szeretettel mindenkit. Azt, hogy Brumi Maci a téli szünet előtt még miket fog csinálni, az már tervezés alatt van, szerintem már júniusra ezt sikerült fixálni, és hogyha én úgy tervezem, június végén már kikerülnek akár az időpontok is, de a témák mindenféleképpen. Úgyhogy Brumi Maci szerencsére nem áll meg, és úgy néz ki, hogy lesz mögötte pályázati támogatás is, tehát még egy kicsit tudunk rajta fejleszteni. Úgyhogy Brumi Maci egy központi eleme itt a Dabasi csillagászatnak, és hát Brumi Macit igyekszünk kiterjeszteni is, tehát akár obszervatórium látogatással, vagy távcsőes bemutatókkal való összefogásokkal, úgyhogy nagy tervek vannak, ugye kedd az, ami most így ebben a tanévben a utolsó előadásunk lesz, és akkor szeptember, október magasságában fog majd szerintem újra kezdődni. Igen, tehát jövő héten kedden 17:30-kor Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban Brumi Maci filmekről és videójátékokról fog mesélni, illetve hogy milyen csillagászat jelenik meg bennük.
0: Balázs Gábornak köszönjük szépen, sok sikert kívánunk, köszönjük, hogy itt voltál.

0: Álom valóság címmel nyílik meg. Kulcsár István tárlata az Inácsi Zrumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban május 15-én 18 óraig kezdett el. A részletekről magával az alkotóval beszélgettem.
1: Az ország közepén, a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor, a vendégem pedig Kulcsár István festőművész. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Jó napot kívánok, szervusztok, köszöntök minden kedves Dabas rádió hallgatót.
0: Álom valóság, ezzel a címmel nyílik május 15-én 18 órai kezdett el egy tárlatod az Zrumecki Dezső Művelődési Ház és Könyvtárban. Mesélj nekünk egy picit erről a tárlatról.
3: Először is a köszönet hangján kell megnyilvánulnom, és köszönöm a ház minden dolgozójának azt a lehetőséget, hogy itt is be tudom mutatni a képeimet. Úgy gondolom, hogy aki érdeklődik, és kérem érdeklődjenek, nem fognak csalódni. A cím az nagyon találó, álom és valóság, vagy álom valóság, hiszen a képek nagy többsége, most várogatom őket a kiállításra természetesen, elkalauzolja a nézőt egy álomvilágba, mondhatnám azt is, hogy a szürrealista világba, ahol keveredik a valóság, megjelenik akár álom formájában is, figurákkal, képekkel, ábrázolásokkal. Ez a rövid lényege.
0: Honnan jött az életedbe a szürrealista festészet? Ugye sokan ismerik szerintem itt a környéken a művészetedet, és leginkább a realizmus volt az, ami rád jellemzőnek volt mondható, talán most kell mondanom. De ezt az oldaladat az elmúlt időszakban kezdtük megismerni, hiszen bebecsempésztél egy-egy ilyen képet az aktuális tárlatodba. Szóval hogyan is szivárgott be a te művészetedbe a szürrealizmus ilyenfajta szinten?
3: Hadd kezdjem azzal, köszönöm a kérdést, hogy nem hatásvadász ez a szürrealista látásmód. Én is, mint sokan mások, végigjártam valamennyi formáját, fajtáját, stílusát a festészetnek, hiszen akik ismerik a munkásságomat, vagy annak egy részét, akkor tudják, hogy nagyon sokat foglalkoztam én az időskorral, a várakozással, a reális megjelenítési formákkal, színekben és formákban, akár még egy tragikusabb élet esemény megjelenítésével is, és úgy gondoltam, hogy ott valamelyest már kiteljesedett az én alkotói tevékenységem, és csalogatott egy olyan világ, ahol számomra sokkal szabadabb a lehetőségek köre, tehát nincs megkötve az ember keze azzal, hogy mondjuk egy idős mamókát fest meg, akik például egyik kedvenc képem a fánksütők, ugye fánkot sütnek, ott sokkal kevesebb a mozgásterem, vagy a mozgástérén úgy gondolom. Ez a szürrealista világ, ez jobban kinyitotta akár a fantázia lehetőségét, akár a kreativitás kérdését, és remélem, hogy a nézők is ezt fogják majd látni. Csak egyetlen egy aspektusa van ennek, hogy mindenki, ha a képeket nézi, engedje szabadjára a fantáziáját. És akkor meglátják, hogy nagyon sok minden visszaköszön a képekből.
0: Mi az inspirációs tényező, hogyha te szürrealista festészetedről beszélünk?
3: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a festészet, a pictura nem ismeri azt a fogalmat, legalábbis nem találkoztam még vele, hogy tematikus szürrealizmus. Ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy egy téma körül próbálja megálmodni, megfesteni a valóságot, illetve ahhoz kapcsolódó keveredő világot, ami föltárulkozhat, gondolatban megjelenhet egy-egy nézőbe, hogyha nézi a képet. Sorolhatnék egy nagyon sok példát ezzel kapcsolatosan. Néhány alkotásomban például próbálom feszegetni a teremtés kérdéskörét, illetve az evolúció kérdéskörét. Ugye mindenkinek szabadon lehet gondolkodni azon, hogy mi a meglátása. Tehát egy ilyen filozófikus megközelítés, hogy a tojás volt előbb, vagy a tyúk, és ezt próbálom én képek formában megjeleníteni, és rábízom a nézőre, hogy ő hogyan ítéli, hogyan látja, hogyan véli ezt a mai valóságba átültetni.
0: Párhuzamosan futhatnak egy alkotó életében a stílus irányzatok? Gondolok itt arra, hogy jelenleg most csak szürrealista festményeket készítesz, vagy azért a realizmus továbbra is ott van a palettán?
3: Én úgy gondolom, hogy mindig, amit foglalkoztatja az embert, azt kell vászonra vetítenie, megfestenie. Van néhány párhuzamosan készülő kép, ugye pont amiben nagyon foglalkozom, azt kezdem el, és van egy másik, amit félrakom, mert gondolkodni kell rajta, megfogalmazni kell a danivalót. Hát most például van egy olyan képem, ami egy jégmezőn korcsolyásokat, korcsolyázókat, síelőket fog ábrázolni, itt a figurákat kell még fölraknom a képre, tehát van többfajta olyan elképzelés párhuzamosan, ami arra vár, hogy befejezzem, hiszen az ember gondolatában teljesen szabad, és hol ide csapunk a szó jó értelmében, hol marad a valóság talaján, és megpróbálja megfogalmazni azt, ami akkor ott érdekli őt, és próbálja átadni a közönségnek.
0: Azt mondtad, hogy ha egy képet befejezek, be lehet fejezni egy képet? Van a pont a sztori végén, vagy mindig bele tudnál egy kicsit nyúlni?
3: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, hiszen meglátásom az lehet, hogy sok festő vitázna velem kapcsolatosan ebben a meglátásban. Lehet egy képet, én úgy gondolom, hogy túlfesteni, ami nem a kép előnyére, hanem a kép hátrányára válik akkor már, amikor egy kép elkészül, és még akarunk hozzárakni. Most az nálam úgy működik, hogy amikor is, ugye, mert általában egy képet nem egy nap alatt festek meg, hanem néhányszor oda kell ülni a vászon elé, és végezni kell ezt, alkotni kell, hogy amikor úgy érzem, hogy a kép kész van, száradás kapcsán mindig benézek hozzá, amikor a másikat is készítem már, és akkor átnézem. Tüzetesebben, lassabban, gyorsabban, és ha felfedezett hibákat, ha vannak, akkor megpróbálom még korrigálni. Egy alkotás nálam akkor van kész, amikor aláírom. És akkor már én igyekszem nem hozzányúlni. Ha kell, majd akkor a kedves közönségnek mondok egy példát, ahol perspektívikus hibát, nagy hibát követtem el, de úgy gondolom, hogy annak a képnek úgy van helye ott, ahol van, ahogy én aláírom. És akkor már én igyekszem nem hozzányúlni. Ha kell, majd akkor a kedves közönségnek mondok egy példát, ahol perspektívikus hibát, nagy hibát követtem

0: ki kellett javítanom, mert úgy gondoltam, hogy lesz a kép teljes, hogyha azt elvégzem, de a többi képekhez nem szoktam hozzányúlni.
1: Arra emlékszel, hogy mikor és hogyan szivárgott be a te életedbe, a te műtermedbe, a te művészetedbe a szürrealizmus? Tehát az első ilyen stílusú kép megvan?
0: Hát most megfogtál ezzel a kérdéseddel, mert elég sok szürrealista alkotásom van. Igen, talán megvan egy nagyon letisztult, mondhatnám, hogy minimalista kép, ami az idővel, az idő múlásával, annak végtelenségével foglalkozik, és azon töprengtem, mikor elkezdtem festeni, vagy gondolatba összeraktam a képet, hogy hogyan is lehet ez hozzányúlni, úgyhogy a közönség számára is mondjon valamit, hiszen a festészet is, mint oly sok művészi ág, nem öncélú. Akkor valamit, hogyha másnak is tolmácsolja az érzések, vagy a gondolatok egy részét. És úgy gondolom, hogy elég jól sikerült megfogalmaznom az idő múlását, végtelenségét, homokóra és számtalan nap és mutató nélküli óra és hasonlók láthatnak a képen, egy figurális ábrázolás is megjelenik rajta. Talán az volt a legelső ilyen képem. Most azért töprengek is vagyok ilyen lassú, mert közben azért jár az agyam, mert van néhány non-figuratív, igen modern alkotás, ahol viszont az egyensúlyjal, egyensúlytalansággal foglalkozik a kép, tehát egy következő alkotás volt már.
1: Na hát ezeket az alkotásokat most meg tudjuk nézni majd Inácson. Van egyébként kedvenc képed, kedvenc gondolatod, kedvenc pillanatod egy-egy kép kapcsán, amelyet most megosztanál velünk?
0: Hogy nem, csak először engedjen meg a kedves gató és te is egy gondolatot, hogy mielőtt talán valakit elriasztanék ezzel a szürrealista alkotások ismertetésével, vagy filozofikus megközelítésével, el kell mondjam, hogy azért meg fogok én a kiállításon jelenni nagyon sok tartalmas...
2: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint. Mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitász.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új

0: szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy zápor zivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. május 10-én, vasárnap 11 óra után néhány perccel, ez már a Családi Piknik itt a 93.4-en, a stúdióban Kis György Krisztián. Bele is kezdünk a mai 5 óránkban, aminek az elején hamarosan megmutatom, hogy mivel is foglalkozunk, de az biztos, hogy ebben az órában a kamaszkori bőrápolással fogunk kezdeni, illetve Taylor Swift-tel, mert hogy ő készülődik elsőként, na meg Ági, aki majd hozza a vételkörzet friss híreit, tartsatok velünk a mai napon is.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
1: Családi Piknik.

0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
1: Ezen a héten vasárnap is jelentkezik a Családi piknik 11 és 16 óra között családokat érintő témákkal. Többek között foglalkozunk majd azzal is, hogy a kamaszok esetében hogyan is lehet túlzásba vinni a bőrápolást, illetve jön a nyári időszak is, mire érdemes figyelni bőrünkkel kapcsolatban. Hogyha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre is, akkor hallgass bennünket vasárnap 11 és 16 óra között a Családi piknikben, itt a 93.4-en.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy újabb beszélgetéssel, és a bőrápolásról lesz szó a folytatásban, méghozzá a kamaszokat érintő bőrápolással fogunk foglalkozni, mert hogy az utóbbi időben egyre több olyan jelzés érkezett, hogy akár túlzásba is vihetik a fiatalok, és ezeknek a hátteréről fogunk beszélgetni, illetve az, hogy ennek milyen következményei lehetnek hosszú távon. A vonalban köszöntöm már dr. Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőr nemi kórtani és bőr onkológiai klinikájának bőrgyógyászát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kamaszokról fogunk tehát beszélgetni, illetve az ő bőrápolási szokásaikról, de talán kezdjük azzal a beszélgetést, hogy kamaszkorban egyáltalán mikor érdemes már a bőrápolással foglalkozni, kell-e nekik foglalkozni a bőrápolással?
2: Igen, szerintem tulajdonképpen mindenkinek valamilyen szinten érdemes foglalkozni a bőrápolással. A gyerekek esetében ez kimerül abban, hogy megtisztítjuk a bőrünket, lehetőség szerint valamilyen gyengéd lemosóval, és viszont a gyerekeket is rászoktatjuk már arra, hogy reggelente naptejet használunk, tehát fényvédőt. Ezt télen-nyáron érdemes egyébként csinálni, nem csak nyáron kell előszedni a naptejeket, hanem a téli időben is érdemes azokat a felületeket, amiket nem fed ruha, naptejjel bekenni. És tulajdonképpen innen veszük fel a fonalat a kamaszoknál. Nekik ugye a bőrük, ahogyan átvált gyerekből felnőttbe, elkezd jobban zsírosodni. Ugye megjelenik abban, hogy először megjelennek a miteszerek az arcukon, utána ezek esetlegesen begyulladnak, és akkor jelennek meg ezek a pattanásos tünetek, illetve hogy a hajuk is zsírosodik. Hát az első lépés az lesz, hogy a naptejüket le kell cserélni egy zsíros bőre való naptejre. Le kell cserélni a sampont egy olyan samponra, ami inkább egy ilyen zsírosabb bőre való sampon, és az arcápolásba bevezetünk egy olyan rutint, hogy lemossuk naponta az esetlegesen oda kerülő sminket, mert ugye ez lányok esetében így tinédzser korban el fog kezdődni megjelenni, illetve az egyéb szennyeződéseket eltávolítsuk a bőrükről, illetve hát elkezdjük hidratálni amellé, hogy a lemosók azok egyre inkább a zsíros bőrt fogják megcélozni.
1: Nekem már az is kérdés egyébként, olvasva az erről szóló írásokat, hogy egyáltalán tisztában vannak, hogy akár a szülők, de például a gyerekek valószínűleg nem, hogy milyen a bőrtípusuk, és hogy annak mi a megfelelő kezelési módja?
2: Hát nem vagyok benne biztos, igen, hogy a gyerekek kezeli tisztában vannak, és ez nem is annyira egyszerű dolog, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a bőrünk sem teljesen egyforma mindenhol. Ugye lesznek területek, ahol sokkal inkább hajlamos arra, hogy zsíros legyen, és lesznek olyan területek, ahol kevésbé lesz zsíros, ahol inkább száraz. A legtöbb embernek egyébként egy ilyen kombinált bőre van a T-zónában, ugye a homlok, orr környékén inkább zsírosabb lesz, és akkor ott az orca környékén meg inkább egy szárazabb bőre lesz. Hát erre különböző praktikák vannak, hogy hogyan állapítsuk meg, hogy hol milyen a bőrünk. Van például egy ilyen zsepiteszt, azt, hogy feltesszük a zsebkendőt az arcunkra, azt tisztítást követően, és hogy eltávolítjuk, akkor megnézzük, hogy hol lett olajosabb a zsebkendő, és akkor ebből tudunk levonni következtetéseket. De azért nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy ahol megjelennek a miteszerek, ugye ezek a fekete, vagy ritkában ilyen fehér fejű kis pontocskák a bőrön, ott egy zsírosabb bőrrel állunk szemben, illetve a haj, illetve a hajzatnak a zsírossága is mérvadó lesz. Tehát az, aki mondjuk legalább hetente kettőször most hajat, mert azt mondja, hogy annyi idő alatt bezsírosodik a haja, az valószínűleg egy zsírosabb bőrű egyén lesz, mint az, akinek a heti egy hajmosás az bőven elegendő.
1: Ugye ön is említette itt a miteszereket, illetve a különféle, hát akár pattanások is ugye megjelenhetnek a fiatalkornak talán, az egyik elengedhetetlen jelensége. Itt hogyan lehet túlzásba esni?
2: Hogyha túl agresszív készítményeket használunk, vagy hogyha túlságosan gyakran használjuk az akne ellenes, a pattanás ellenes készítményeket. Ezeket naponta kettőnél többször nem ajánljuk használni, tehát egy lemosó is reggel, este bőven elégséges, illetve nagyon sok aktív hatóanyag van, amit még csak napi rendszerességgel sem szabad használni, gondolok itt bizonyos retinoidokra, amiket a pattanások ellen be szoktunk vetni, tehát azokat általában ilyen két naponta, akár heti kétszeri gyakorisággal is elég lesz alkalmazni, különben túlságosan irritálnak, túlszárítanak, és inkább problémát okoznak, mint hasznot.
1: Ezeknek egyébként hosszú távon lehet bármilyen következménye, akár a bőr esetében, vagy akár látható jele is maradhatnak? Vagy ettől azért nem kell tartani, azért ennyire drasztikus okok nincsenek?
2: Az előfordulhat, hogy rosszul megválasztott készítményektől, főleg, hogyha kimegyünk utána a napra, és nincsen rajtunk napvédő, akkor amikor irritáltabb a bőrünk, gyakorlatilag leég a bőr, és ez ilyen barna foltokat hagy, és ezek a barna foltok, ezek sajnos meg tudnak maradni a bőrön, akár nagyon hosszú éveken keresztül is. Tehát igen, azért ez egy reális veszély, hogy a túlhasználat az látható nyomokat fog okozni hosszú távon is, de azért az a jó hír, hogy általában, ha a kamaszok mondjuk túl sok mindent használnak, túl erős készítményeket, akkor a bőrünk jelezni fog, tehát kipirosodik, viszket, akár fájdalmas, és azért ez egy erős jelzés, hogyha felkenünk egy készítményt, utána rosszabb lesz a bőrállapotunk, pirossággal reagál, akkor az nem nekünk való valami, ott nem stimmelt, és akkor azokat a készítményeket nem annyira célszerű használni.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Szükség van a változtatásokra az oktatásban. Illegális mobil hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki Monoron. Gomoly felhők takarhatják néha a napot.
12: Hírmondó.
13: Rólunk szól.
12: Régiónk hírei.
13: Első kézből.
12: Első kézből.
11: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A szövegértés, a matematikai készségek és az idegen nyelvek ismerete lenne a legfontosabb a diákok számára, Tamás Roland szerint. A Dabasi Kossuth Lajos általános iskola igazgatója úgy gondolja, az oktatási rendszer változtatásra szorul. Ugyanakkor a testnevelés, a test épen és fitten tartása szintén fontos, mert ez adja az alapot az egészséges élethez.
14: Ez én sorrendemet szokták kérdezni, akkor mindig azt mondanám, hogy hát talán a szövegértés, matematikai készségek mindig fontosak lesznek. Én nagyon favorizálom a nyelveket, tehát az, hogy kitágul a világ, tehát az, hogy én, ha Magyarországon valaki nagyon magas szintre jut, de a nyelveket nem ismeri, akkor a Föld nevű bolygónak a 0,1%-ában nagyon szépen el tud boldogulni. Na de akarunk-e, hogy csak itt boldoguljon a gyermek? Tehát ahhoz azért ki kell tekinteni a világba, de ott van a testnevelés, tehát ha épp testben, épp lélek, ezt már az ókorban is megmondták, nem tudjuk megkerülni, ha valaki sportol, mozog, több, jobb az önbizalma. Olyan mérvű változások mennek a világban 2 év alatt, hát most 3 év alatt, 4 év alatt, és akkor gondolok a mesterséges intelligenciára, ami például ugye most belevesszük a pedagógiai programunkba is, hogy van, amikor tiltott lesz, a mesterséges intelligencia valamikor használható lesz, és akkor meg valamikor, nem tudom én, teljes egészet, mi az, hogy mikor lehet használni, milyen közegben, milyen feladatokra, és azt nem tudjuk megcsinálni, hogy ne használjuk ezeket az eszközöket, mert ott vannak, ez az életünk, tehát nem tudom kitiltani, innentől kezdve nem lesz mobiltelefon, nem lesz, nem mondok Gemini AI vagy ChatGPT, tehát nem tudjuk ezt megtiltani, csak azt mondom, hogy használjuk, csak ezeknek kell egy szabályzó, és a szabályzó az ne 5 év múlva jöjjön, akkor már késő leszabályozni. azt az eszközt, amit már ugye napi szinten használunk mi is, meg a gyerekek. Én már nagyon nehezen tudnám elképzelni az életem nélkül. Ha a szakma leül, ugye most vannak változások itt minden téren, a szakma leül, meghallgatják. Én az azt gondolom, hogy ha bármelyik irányzat meghallgatja a szakmát, és le tud ülni, és tényleg tudnak kommunikálni.
11: Illegális mobil hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki Monoron. Az elmúlt időszakban az Ady Endre utca és a Németh Ágoston utca sarkára üzletek, lakók egyfajta mobil hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki. Erről az illegális gyűjtőhelyről a szolgáltató nem szállítja el a hulladékot, így ez minden esetben a város üzemeltetésre marad. Minden ingatlan és üzlet tulajdonosnak rendelkeznie kell hulladékszállítási szerződéssel, amelynek keretében a szolgáltató meghatározza, hogy honnan és mikor szállítja el a hulladékot. Darázsi Kálmán polgármester felszólította az illegális hulladéktermelőket, hogy jelentkezzenek az önkormányzatnál, amennyiben kérdésük van, vagy segítséget kérnek. Elkészült a Vörösmarty utca aszfaltozása Kumpeszéren. A versenyképes járások program keretében elkészült beruházásnak köszönhetően egy korszerűbb, rendezettebb utcakép várja az itt élőket és az arra közlekedőket. A fejlesztés célja a közlekedés biztonságának és a lakók életminőségének javítása volt. A Kunszentmiklósi járás településein található, jellemzően 30-40 éve épült, mára elhasználódott és jelentősen károsodott belterületi utak felújítása, a biztonságosabb, komfortosabb közlekedés, valamint a közszolgáltatások hatékonyabb elérhetősége volt a versenyképes járások program első ütemének fő célkitűzése.
12: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
13: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
12: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
13: www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt heti pontvesztés után ezen a héten sem várt könnyű feladat a dabasi férfi kézilabda csapatára az NB1B-ben, mivel a dobogóért harcoló OTP Bank PIK Szeged U21-es csapata érkezett Dabasra. 3 perc alatt 5-0-val indították a meccset, de a következő 3 percben el is olvadt az előnyük. A szegedi fiatalok minden pontatlanságot kihasználtak és átvették a találkozó irányítását, a születik pedig 4 gólos előnyt szereztek maguknak. A fordulás után sem változott sokat a játékképe, a dabasi hibákat szegedi lerohanások követték, a védekezés egyik oldalon sem dominált, így bár sok gólt láthattak a nézők, de dabasi pontnak nem örülhettek. A hazai csapat az első fordulóban kapott ki még tavaly szeptemberben, azóta 26 meccset játszott le veretlenül, és ez a sorozat most szakadt meg. 37-43-as szegedi győzelemmel ért véget tehát a találkozó. Következő bajnoki mérkőzésüket a Százhalombatta ellen játsszák az Érd Arénában május 23-án szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
11: Ma sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel, legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor. A déli délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet délután 24 és 28 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
13: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
12: 93.4 Rádió Dabas.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ugye mondhatjuk azt, hogy eddig nagyjából a természetes folyamatokról beszélgettünk, amivel tulajdonképpen a kamaszok szembesülnek, de hát a lányok esetén például azért eljön egy bizonyos kor, amikor előkerülnek a sminkészletek. Ezek hogyan tudják befolyásolni az ő bőrtípusukat, illetve bőrüket?
2: Itt is azt kell tudni, hogy nem mindenféle készítmény lesz jó minden bőrtípusra, például akinek zsírosabb a bőre, az, hogyha zsíros kozmetikumokat használ, az rontani fog a bőrállapotán, tehát nekik ilyen lazább, inkább krémállagú készítmények lesznek azok, amik megfelelőek. Azért a tinédzserekben ez, főleg a lányokban ugye ez megjelenik, ez az igény, hogy ők szépek akarnak lenni, felnőttesen akarnak kinézni, és valahol ez a tinédzser korszak ennek a próbálgatása is. Tehát azt gondolom, hogy ezt így keretek között azért a lányok nyilván el fogják kezdeni csinálni, és nem is jó ez a túlzott tiltás így a szülők részéről, mert akkor utána az ugye később fog problémát okozni, tehát valamennyire engednünk kell. Amire érdemes figyelni, ugye esztétikailag, meg hát az iskolában és az egyéb helyeken való a megfelelés miatt azért túlzásokban ne essenek, illetve azért azt is érdemes hangsúlyozni, hogy ezeket az anyagokat, amiket mondjuk Európában, Magyarországon mind dekor kozmetikum lehet kapni, ezeket bevizsgált anyagok, tehát ezeket megnézték, hogy hogyan reagál rá a bőr, és ezek engedélyezett készítmények. Ha az internetről össze-vissza rendelgetünk valamit, akkor ez már nem biztos, hogy így ennyire egyértelmű lesz, hogy mindent lehet kenegetni, és ezt így büntetlenül lehet csinálni. És még nagyobb a veszélye annak, ha például egy pirosítót elkezdünk rúzsként használni, mert mondjuk valamelyik TikTokon felelhető influencer éppen ezt mondta nekünk. Tehát ezeknek a készítményeknek megvan az alkalmazhatóságuknak a helye, ahova ezeket bevizsgálták, és érdemes ennél maradni, ahova engedélyezték ezeket a készítményeket. Az Európában, illetve Magyarországon forgalomban lévő készítmények biztonságosabbak lesznek, mint hogyha így össze-vissza vásárolgatunk össze mindent az internetről.
1: Ön is említette, hogy nyilván ugye már iskolában is a lányok beszélgetnek egymással, tanácsokat adnak, vagy akár tapasztalások útján próbálnak ki egy-egy terméket, vagy egy-egy szépítészeti folyamatot. A másik, amit ugye bevonhatunk, és már ez is érintőleg szóba került, az a közösségi média felületek. Nagyon sok tévhit van, nagyon sok félrevezető videó vagy információ terjeng, illetve mennyire okozhatnak azok például kárt a fiataloknak?
2: Természetesen okozhatnak kárt, de azért kiemelném azt, hogy nagyon sok jó trend is van. Tehát azért, hogyha már megnézzük a mai fiatalokat, ő náluk az, hogy naptejet használunk, ez egy teljesen alapvető dolog. Fiataloknál például már nem trendi az, hogy cigiznek, nem trendi az, hogy alkoholt fogyasztanak. Szóval egy csomó dolog egyébként, azt gondolom, hogy a közösségi média hatásából kifolyólag is, hogy kiszorult az ő kis életükből, tehát azok a dolgok, amik ugye korábban így megjelentek, már nem szemtelenek szendinek. Ilyen szerencsére a szolárium használat is, tehát ma már a tinédzsereknek nem nagyon jut eszébe, illetve hát nagyon soknak, hogy bemenjen a szoláriumba. Tehát azért vannak ennek előnyei is, hogy sok-sok információt szereznek a közösségi médiából. Inkább ilyenkor van a probléma, ha mondjuk elkezdenek követni egy 40 éves influencert, vagy valamiféle tárt, és akkor az ő bőrápolási rutinjukat veszik át, és az ő kicsi, igazából sokkal érzékenyebb bőrükre eresztik el azokat a hatóanyagokat, amik egy sokkal érettebb bőrnek vannak már kitalálva, és aktívan az öregedés ellen harcolnak, ugye? Hát egy tinédzsernek ilyen problémája még nem szabad, hogy legyen, tehát neki a bőre abszolút nem öreg bőr, és nem olyan készítményeket kell használni, mint egy idősödő bőrnek. Ugyanúgy, ahogy említettem, ez is probléma, hogy máshova alkalmaznak készítményeket, amik nem oda valók, tehát a rúzs, az menjen a szájra, és egy pirosító menjen az orcára, illetve egyéb termékeknél is érdemes annál maradni, ahova engedélyezték azokat a készítményeket.
1: Hogyha kérdés van, vagy bizonytalanság, vagy akár a szülővel szeretnének valamilyen megoldást találni, akkor nyilván egy idő után akár vagy a gyógyszerészhez, vagy bőrgyógyászhoz érdemes esetleg kozmetikushoz fordulni, de mikor érdemes akár az ő tanácsukat kikérni?
2: Azt gondolom, hogyha az ember megteheti azt, hogy a pattanásos bőr bőre van a tinédzsernek, és őt elviszi egy kozmetikushoz, azért ez egy jó dolog. A kozmetikus ugye tudja tisztítani az arcot, egy jó szakember tudja, hogy melyik képlethez szabad hozzányúlni, melyiket nem szabad megnyomni, és azért ott egy rendszeres tanácsadás, az szerintem így, ha megengedhető, akkor ez egy nagyon jó dolog. Bőrgyógyászhoz azért akkor kell menni, hogyha vagy nem jutottunk tűlőre azokkal a készítményekkel, amivel próbálkoztunk, vagy pedig olyan irritatív, vagy akár egyéb allergiára utaló tünetek vannak, amikkel nem tudunk mit kezdeni. Ha egy készítmény rosszat tesz a bőrünknek, tehát kipirosodik tőle, biszket fáj, akkor az első körben ne alkalmazzuk. Próbáljuk meg így ezeket a tüneteket eltüntetni, de ha nem működik így, akkor valóban érdemes szakember tanácsát kikérni.
1: És akkor záró kérdésem az lenne, azért közeledik most a nyári időszak, hogyha mondjuk praktikus tanácsot kellene adni bőrápolásra, bőrvédelemre, akkor mi az, amire érdemes figyelni így a nyár közelettével, vagy a nyár folyamán?
2: Mindenképpen érdemes arra figyelni, hogy a fényvédőket megfelelően alkalmazunk. Ugye a bőrünk érzékeny lesz a napsugárzásra, főleg ez erre a hirtelen ránk törő napsugárzásra, hosszú tél után jött ugye ránk ez a nagy meleg, UV-terheléssel, tehát a fényvédők alkalmazása az, ugyan mi télen-nyáron javasoljuk, de hát azért aki télen ezt nem tudja megoldani, legalább innentől figyeljen rá. Hidratáljuk a bőrünket, könnyebben szárad ki, és figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre is.
1: Mi pedig köszönjük szépen a beszélgetést, illetve a tanácsokat.
2: Köszönöm szépen.

Az óra végéhez értünk, már is kitekintünk az utakra, mondom, hogy aktuálisan mi a helyzet vételkörzetünkben. A 405-ös főúton Újhatjánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Aztán menjünk tovább az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszüketre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén pedig kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a fél útpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán az M5-ös autópályáról is hozok egy információt. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.

0: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcsdrágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sok napsütésig érkezik, a kevés gomoly felhőből egy-egy záporzivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, 23-28 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A hírek után már is folytatódik tovább a családi piknik itt a 93.4-en. Méghozzá a Savage Garden felvételével indulunk. Megnézzük, hogy mire is emlékezünk a mai napon, illetve megnézzük, hogy a csillagok mit üzennek nekünk mára.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas.
1: Az otthon hangja.
3: Családi piknik.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Ahogy az óra elején ígértem, egy kicsit foglalkozunk a mai nappal. Május 10-e van, az árminok, illetve a pálmák ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak is az év 130. napján. Ma van egyébként a mentők napja Magyarországon, annak emlékére, hogy 1887-ben ezen a napon kezdte meg működését a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. Aztán szintén ma van a madarak és fák napja. Magyarországon először 1902-ben Csernel István ornitológus szervezte meg ezt az emléknapot, és 2017 óta a szívférgesség napja is Magyarországon ma van, ami egy figyelemfelkeltő nap. Néhány érdekesség, ami kapcsolódik a mai naphoz. 1843-ban a Pesti Nemzeti Színházban először énekelték nyilvánosan a szózat megzenésített változatát. Aztán 1894-ben megnyílt az Aquincumi Múzeum Óbudán. 1896-ban a millenniumi ünnepségek alatt tartották az első nyilvános filmvetítést Magyarországon a budapesti Royal Szállóban. És 2022-ben Novák Katalin hivatalba lépett, mint Magyarország első női köztársasági elnöke. Megyünk is tovább, Beberek Szál itt a 93.4-en, aztán hamarosan jövök a csillagok üzenetével vissza.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, már is itt vagyok a csillagok üzenetével. Kezdjük már is a kosokkal. A vízöntő hold miatt vágysz a társaságra, így egy baráti találkozó most teljesen feltölthet. Ne lepődj meg, ha egy váratlan ötlet teljesen új irányt szab a jövő heti terveidnek. A kommunikáció most a szuperereje a bikának, így minden félreértést könnyedén tisztázhatsz a szeretteiddel. Használd ki ezt a napot arra, hogy őszintén beszélj az érzéseidről vagy a közös jövőről. Ma mindenki az ikrek társaságát keresi, a flörtölés és a könnyed csevegés pedig remekül megy nekik. Maradj mozgásban, mert egy véletlen találkozás izgalmas lehetőségeket tartogathat. Érdemes ma egy kicsit tudatosabban ránézni a pénzügyeire, a ráknak, vagy pedig a hosszú távú biztonságára. Egy nyugodt családi beszélgetés segített a stabilizálásban, illetve az érzelmi, valamint az anyagi helyzet.

0: helyezésében. Ma az oroszlán a figyelem középpontjában, és ezt a kisugárzást érdemes egy fontos célod elérésére használni. Arra azért figyelj, hogy ne csak beszélj, hanem hallgassd meg a körülötted lévőket. Szüksége lehet egy kis egyedül létre ma a szűznek, hogy rendezze a gondolatait és kipihenje a hét fáradalmait. Hallgass a megérzéseidre, mert a csendben olyan válaszokat kaphatsz, amiket eddig hiába kerestél. Ez a nap a közösségi élményekről szól a mérleg esetében, így bátran szervez csoportos programokat, vagy menj el egy eseményre. Most különösen könnyen kötsz új ismeretségeket, amik később hasznosanak, bizonyulhatnak. A karriered, vagy egy fontos személyes projektet kaphat ma váratlan a lökés, kedves Skorpió, egy régi ismerősön keresztül. Ne félj megmutatni a tehetségedet, mert a háttérben valaki pont a te tudásodra vár. Erős a nyilasban a mehetnék, így egy kirándulás, vagy egy új hobbi felfedezése tökéletes kikapcsolódás lesz. A szellemi horizontod tágítása most nem csak szórakoztat, de lelkileg is megújít. Egy mély és őszinte beszélgetés rávilágíthat egy kapcsolat rejtett pontjaira a bak esetében, ami segít a tovább lépésben. Ne félj az intimitástól, mert a sebezhetőséged most valójában a legnagyobb erőd. Mivel a hold a vízöntő jegyében jár, az érzelmei intenzívebbek, de a szabadságvágya is felerősödik. Töltsd a napot olyan emberekkel, akik elfogadják az egyéniségedet és nem akarnak korlátozni. A mai nap a belső töltekezésé, ezért kerülje a zajos helyeket és a felesleges drámákat a halak. Egy kreatív tevékenység vagy a meditáció segít abban, hogy hétfőre teljesen megújulva ébredj.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
4: Hazugságban éltem.
1: Tengernyi kincs van a magyar dalokban.
4: Szólj és megyek, jó volt vele.
1: És nálunk rengeteget hallhat.
4: Volt már kicsi nyár.
2: Rádió Davas.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autóhifi támogatja.
1: Eltelt egy óra, már is jövök a legfrissebbekkel az utakról. Az M1-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, a Röszke felé vezető oldalon pedig a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani az autópályára.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autóhifi támogatta.
2: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112.000 forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152.000 forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435.000 helyett már 587.000 forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145.000 forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszúrtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is folytatódik tovább a családi piknik, egy újabb órát indítunk a Jonas Brothers-el, és ebben az órában majd a Bükkbe fogunk ellátogatni, mert hogy képzeljétek el, áprilisban 13 alkalommal mértek mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
0: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Az 50. Kócsai Kulturális Napok keretében tegnap zajlott a Benzingőz Fesztivál, ahol vendégeskedtek a vérlovagok. Moldován Ági beszélgetett velük, a következő percekben velük ismerkedhettek meg.
2: Különleges vendégem van Trivő Sándor személyében, aki egy vérlovag.
3: Szeretettel köszöntöm a Davas Rádió hallgatóit. Igen.
2: Viszont azt mondtam, hogy vérlovag, de hát nem vámpírról beszélünk, hanem konkrétan a sürgősségi vérszállításról. Mi a sürgősségi vérszállítás?
3: Egy kicsit előrébről kezdeném, jó? 2020-ban volt egy elképzelése pár motorosnak, és ugye most itt egy ilyen rendezvényen is vagyunk, ahol rengeteg a motoros. Egy pár motorosnak arról, hogy hogyan lehetne hasznosan eltölteni azt az időt, amit motorozással tölt. És akkor volt egy gondolat, az Országos Vérellátó Szolgálathoz besétáltunk, és megkérdeztük, hogy minden készítmény eljut-e időbe oda, ahova kell. És érdekes volt a válasz, hogy ugyan eljut, de mindig kell segítség. Ez 2020-ban kezdődött. 2020-tól aztán elindult egy lavina velünk kapcsolatba, ami úgy néz ki, hogy ma 55 önkéntessel, 8 motorkerékpárral, 4 autóval, hiszen télen is szállítjuk a vért, és el kell, hogy mondjam, hogy Budapest teljes területén gyakorlatilag az összes kórházba vérlovagok szállítják már a vért, ami azért érdekes, mert ezt kevesen tudják, hogy ez egy ingyenes, önkéntes munka. Tehát ezt csak önkéntesek csinálják ingyen, tehát gyakorlatilag ma Budapest vérellátását azok a magánemberek látják el, akik erre affinitást éreznek, természetesen megkülönböztető jelzéssel, mindenféle szabálynak megfelelően egy viszonylag sűrű válogatás után lehet hozzánk bekerülni, de örömmel tudom mondani, hogy most átléptük a 1,5 millió kilométert megkülönböztető jelzéssel, és egy nagyon nagy felelősség és roppant nagy megtiszteltetés, hogy egyébként a kórházak ebben megbíznak bennünket, és tervezzük természetesen, hogy jövőre vagy az utána való évben vidékre is próbálunk ebbe terjeszkedni, de ma a vérszállítás Budapesten az hála Jóistennek rajtunk múlik.
2: Ez teljesen önkéntes munka, tehát ha jól értem, akkor semmiféle finanszírozás nem áll mögöttetek.
3: Egyetlen egy finanszírozásunk van, mi egy Magyar Mentőszolgálat Alapítvány nevű szervezet részei vagyunk. Ez a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány az, aki biztosítja ennek az anyagi hátterét, ami ma ugye a szerviz és az üzemanyagról beszélünk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy itt senki egy forint fizetést nem kap, senki egy forint kiegészítő bért ebben nem kap. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan lelkes, hívjuk őket amatőröknek, akik azt mondják, hogy egy héten egyszer csinálnék valami hasznosat is, azon kívül, hogy elgurulok az egyik fagylaltozóból a másikba. Azt azért hozzá kell tennem, hogy általában nálunk, amikor üresedés van, vagy fejlesztésünk van egy újabb kórházzal és önkénteseket keresünk, akkor egy helyre olyan 300 ember szokott hozzánk jelentkezni, és ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy nagyon jó a szakmai létszámunk abban, hogy ezek nagyon-nagyon profi gyerekek. Cserébe azt tudom elmondani, hogy ahogy a hobó énekelte, a rendőr, postás, villanyszerelő, nálunk mindenki van. Tehát nálunk a cégvezetőtől a portásig mindenki dolgozik, és nagyon szépen egyenrangúan el tudunk kötyeregni úgy, hogy egyetlen egy cél van, hogy minden körülmények között érjen oda a vér időbe, ahova oda kell érni. Azt még azért hozzá kell tennem, hogy nem tudom, hogy Dabason szoktatok-e véradást szervezni, ha én kérdezhetek.
2: Igen, természetesen.
3: Igen. Nagyon fontos lenne, hogy naponta kb. 1600 egység vérnek kéne lennie ma Magyarországon. Ez valami oknál fogva, ha bár mi önkéntesen visszük, de a legnagyobb értéket önkéntesen adni mindenkinek nem tudunk. Ezért fontos lenne, hogy azok az emberek, akiknek egy évben 5-ször van lehetősége véradásra, és ez mindenkinek, férfiaknak 5-ször, nőknek 4-szer, ne csak várják a hívást, hanem keressék a lehetőséget. Ez nem csak azért van, mert a legfontosabbat tudod adni egy embertársadnak, a véredet, hát gondoljunk bele, ennél már több mindent nem tudunk adni egy vadidegen ember számára, hanem először is az egészségednek is jót tett, másodszor pedig segít rajtunk, hát hiszen a napi kilométer számról, ha beszélhetek egy pár mondatot, csak Budapest területén napi 600 és 800 kilométer között mennek a motorosok, autósok, ha ebbe beesik egy-két vidék, akkor ez föl tud menni napi 1000 kilométerre. Tehát 1000 kilométerre van ahhoz szükség naponta két lámpával, hogy eljusson az életmentő vér oda, ahol erre szükség van. Erre mindenkinek szüksége lehet, tehát ne legyen hagymázas lányálmunk arról, hogy nekünk erre nem lesz szükségünk. Egyszer az életében mindenki kerül olyan egészségügyi szituációba, hogy vérre lesz szüksége. Tehát mindenkit arra sarkalok, ha már vérlovag nem lehet mindenki, de véradó szinte mindenki lehet. Ha más nem, akkor legalább megpróbálta, de soha ne legyincsünk rá egy véradási lehetőségre. Legyen az évben 5 napunk, amit erre rászánunk. Ez mindenkinek nagyon fontos. Tudok mesélni az önkéntesekről olyat, aki amikor először éli át azt, hogy egy babavér az 2,5 deci, és amikor mondjuk egy Betesda gyerekkórházba, vagy egy Heimpál gyerekkórházba, mondjuk van 6 perce, hogy odaérjen, mert szülőszobán a babának szüksége van a vére. Ennél felemelőbb érzés már csak az, ha azt a vért én adhattam. Ennél nincs felemelőbb érzés a világon. Én mindenkit sarkalok arra, hogy a véradásra ne ilyen nagyon egyszerűen nézzen rá. Egy nagyon-nagyon fontos szegmens a magyar egészségügynek, és remélhetőleg az elkövetkezendő időkben ez forrondra is fog kerülni, és remélhetőleg megoldódik az az állapot, hogy ennyit kelljen menni ilyen mennyiségű vérrel, és egy kicsit a véradás szervezése is egy kicsit meg fog lendülni. De ehhez mindenképpen kell a véradó, ez pedig nálatok van. Tehát ha mondhatom, kedves hallgatók, akkor tessenek menni vért adni.
2: És hát ugye említetted, hogy ugye a nagyszerű csapathoz egy helyre akár 300 jelentkező is lehet. Mi a kiválasztás? Hogyan lesz valaki alkalmas arra, hogy vérlovaggá üssék?
3: Ugye hatodik éve csináljuk, nem mondom, hogy nem fordult elő, hogy mellé nyúltunk, mi egy civil szervezet vagyunk, nincs egy állami apparátus a hátunk mögött a választáshoz. Viszont az mindenféleképpen nagyon fontos, hogy legalább legyen egy 5-10 éves motoros múltja. Az mindenféleképpen lehetőség szerint, ugye mi BMW-kkel motorozunk, 1200 köbcenti a legkisebb motorunk, annál már csak nagyobb van. Ezeket azért azon a szinten, ahogy mondjuk egy motoros rendőrt látunk motorozni az úton, legalább azon a szinten kell tudni. A válogatásban ugye először is nagyon-nagyon fontos az, hogy azt az önmérsékletet lássuk rajta, hogy nem arról szól a történet, hogy 180-nal átesünk a városon. Tehát azért azt tudatosítani kell mindenkibe, hogy amikor vért szállít, akkor az egy kis egységvér, ami benne van a motorba, az valakinek az élete. Tehát ha ő ott valamilyen botor módon egy olyan kereszteződésbe fut bele, ahol ha bár lehet, hogy neki teljesen igaza van, és fölborul, vagy elütik, akkor nem csak ő sérül meg, hanem gondoljunk bele annak az embernek is, milyen fontos, akihez megy a vér. Tehát mindenféleképpen az önmérséklet, a tapasztalat az nagyon fontos, az emberi hozzáállás. Mi úgy gondolom, mi egy nagyon-nagyon összetartó jó csapat vagyunk, nálunk segítjük egymást ezekbe a dolgokba, és aki minden évben van 2 darab tréningünk, van egy tavasszal és van egy télen, tavasszal a motoros, tél előtt az autós tréningünk, ami ebben segíti a munkát, és akkor ebből választódik ki. Gyakorlatilag, ha azt tudom mondani, hogy milyen számok vannak, akkor 300 emberből mondjuk 2. Tehát ez az a szám, ami az elkövetkezendő időkben vár ránk. Tehát aki egy kórházat fölveszünk még a listára, már Budapesten nincs több, de ha mondjuk egy vidékre elmennénk, és oda kéne szállítani, akkor ott 300 ember méretetik meg abba, hogy az a 2, aki majd oda fog kerülni, az el tudja látni ezt a feladatot. Viszont azt is el kell, hogy mondanom, hogy ehhez a 1,5 millió kilométerhez 2 darab közlekedési balesetünk volt, ami gyakorlatilag abból állt, hogy a kereszteződésbe fölborították a motorost álló helyzetbe. Tehát mi egy kicsit ebben jó számokat produkáltunk, tehát a kiválasztás, a tréningek, a szakmai tudás az mindenféleképpen úgy gondolom jó szűrő nálunk.
2: És a közlekedők hogyan állnak hozzátok? Mert ugye az általános tapasztalat, hogyha bárki civil közlekedőként bármilyen kéklámpás járművet lát az utakon, akkor azért kétszer is meggondolja, hogy milyen helyzetekbe megy bele.
3: Nekem egyébként nagyon jók a tapasztalataim. Tehát én azt tudom mondani, hogy képzeljük el, hogy 1,5 millió kilométer alatt idézőjelben 2 olyan figyelmetlen sofőrrel találkoztunk, akit már mi sem tudtunk kikerülni. Tehát, hogy az már egy lehetetlen volt 2-vel. Én nem tartom ezt rossznak. Én azt tartom rosszabbnak, és akkor egy kicsit, ha átmegyünk a civil motorozásba, ugye itt most egy jó kis motoros rendezvényen vagyunk, ahol egyébként mindegyikünk ül autóba. Tehát pontosan tudja, hogy telefonál, zenét hallgat, stb. Mégis kibújok szélárnyékból, és úgy gondolom, hogy én gyorsabb vagyok. Nem várható el az autóstól, hogy reagáljon. Az egy más kérdés, amikor van 180 watt a fenekem alatt, és az üvölti a megkülönböztető jelzés hangját. Az minden körülmények között, én azt gondolom, hogy mindenki kocsiba ül, az egy icipicit tekerje le a hangerőt. Csak ne úgy szóljon a rádió. Én értem, hogy ez egy nagyon jó zene, és ez egy parádés dolog. Főleg most jó idő van, süt a nap, letekerve az ablak, stb. De egy kicsit figyeljünk a mellettünk lévő közlekedőkre. Rengeteg úton, autópályákon lehet látni azt a reklámot, hogy engedd el a mentőt, engedd el a segítséget. Ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog, mi ebben mindig el is mondjuk, hogy az, ha széthúzódik, tehát nem jobbra-balra rángatja a kormány. Egy motorosnak, egy mentőnél talán nem, de egy vérszállító motorosnak nagyon pici hely kell, nagyon pici. Tehát az icipicit széthúzódik. És ez Budapest területén azért lehet látni, hogy rutinosabbak egy kicsit ebbe a sofőrök, hiszen lehet, hogy elfoglaltabbak és telefonál és fontosnak érzi a dolgot, amit csinál, de egyébként nagyon fontos lenne az, hogy a közlekedésnek, ha részese vagy, akkor pont észre fogod venni a mentőt. Minden esetben az a legnagyobb probléma, hogy az emberek nem részesei a közlekedésnek, hanem egyszerűen csak haladnak benne. Tehát figyeljünk oda minden nap a vezetéshez, veszélyes üzem, és tudni kell, ha egy mentőautóval koccan, ott életek múlnak, ha vérszállító motorossal koccan, ott aztán, meg nem is tudom, ott már képzeljük el, hogy az a mentő már beérte a sérült el a kórházba, és gyakorlatilag már csak ránk várnak. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy odafigyeljünk a közlekedésre, és elsősorban a kéklámpásra mindenképpen.
2: Köszönjük szépen, én azt gondolom, hogy ennek a mai délutánnak talán a legfelemelőbb beszélgetésén vagyunk túl. Köszönjük szépen.
3: Még egy mondatom, ha lehetne, akkor azt megtenném, ugye mi egy társadalmilag finanszírozott szervezet vagyunk, ami azt jelenti, hogy az állampolgárok dobják össze a működési költségünket. Ne felejtsi el mindenki, hogy 1%-ot, hogyha lehet adni, akkor a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány szívesen fogadja az 1%-ot, és úgy szoktuk mondani, hogy ments meg te is egy életet, avval az 1%-kal, ami általában 2-3 ezer forint egy adó fizető állampolgárnál hozzájárul, akkor abban ő megmentette egy életet, és azt mi nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: vagy elképesztő tények?
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: A Zsidórét Mohos Töbörben működő meteorológiai mérőállomás szerint 2026 áprilisa minden korábbi évet felülmúlt a hideg szélsőségek tekintetében. A bükkfenség egyik legismertebb fagyzugában a hónap során összesen 13 alkalommal süllyedt mínusz 10 Celsius fok alá a minimum hőmérséklet, ami a 2022-ben indult mérési időszak abszolút rekordjának számít, írta meg a Heol. A Mohos Töbröt monitorozó intézet beszámolója szerint a rendkívüli hideg háttérében több kedvező tényező együttes hatása állt. Az egész hónapot alapvetően hideg, száraz és nyugodt időjárási helyzet jellemezte, amely ideális körülményeket teremtette a Mohos Töböl sajátos mikroklímájának működéséhez. A terület domborzata ugyanis természetes hideg levegő gyűjtőként viselkedik. Az éjszakai lehűlés során a sűrűbb hideg levegő lassan a töbör mélyére áramlik, majd ott felhalmozódik. Ha az ég derült és a szél is gyenge marad, a lehűlés órákon keresztül zavartalanul folytatódhat. Áprilisban pontosan ez történt, a száraz levegő és a csapadékhiány miatt a légkör alig akadályozta az éjszakai kisugárzást, így a töbörben rendszeresen extrém alacsony hőmérsékletek alakultak ki. A hónap során gyakorlatilag minden második napon mínusz 10 fok alá csökkent a levegő hőmérséklete, a mélyebb részeken három alkalommal pedig a mínusz 15 fokot is elérte, vagy meghaladta a lehűlés. A legalacsonyabb érték mínusz 16,3 Celsius fok volt, miközben éjszakánként kemény fagyok uralták a tájat, nappal sokszor kellemesen enyhe idő alakult ki. A hónap legmagasabb hőmérséklete 17,7 fok volt, vagyis az áprilisi hőingás összesen 34 fokot tett ki. Ez jól mutatja, mennyire szélsőséges mikroklíma működik a Mohos Töbörben. A hónap nem csak hideg, hanem rendkívül száraz is volt, a mérőállomás mindössze 4 mm csapadékot regisztrált, érdemi eső gyakorlatilag csak egyetlen napon hullott, közben a párolgási veszteség becsült értéke elérte a 67 mm-t, ami jelentős vízhiányos állapotot jelez. A levegő szárazságát jól mutatja, hogy a relatív páratartalom egy alkalommal egészen 15%-ig csökkent.

0: Az óra végéhez értünk, már is kitekintünk az utakra, mondom, hogy aktuálisan mi a helyzet vételkörzetünkben. A 405-ös főúton Újhatjánnál az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Aztán menjünk tovább az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszüketre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén pedig kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a fél útpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán az M5-ös autópályáról is hozok egy információt. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.
1: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A családi piknik következő órájában pedig már a zenéje lesz a főszerep, közérdekű infokkal, illetve ági híreivel fogjuk csak megszakítani az órát. Már is belekezdünk Sabrina Carpenterrel, ez a Man Child rögtön itt az óra elején.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
4: Családi piknik.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Jó az álmodozás, és még jobb, ha közben segíthetünk is. Szeretettel hívunk mindenkit egy különleges jótékonysági gála műsorra, a Vöröskereszt világnapja alkalmából, ami hamarosan kezdődik, tehát 15 órakor a Sári Zarándokház és közösségi szintérben, itt Dabason, a Ménteleki út 8 szám alatt. Belép Pelsőci Gergő, Molnár Katalin, Buncsák Zoltán, jegyvásárlás a helyszínen. A részvételeddel te is hozzájárulsz a Vöröskereszt munkájához, és segíthetsz másokon, mert együtt többre vagyunk képesek. A MÁV pályaműködtetési ZRT pályavasúti területi igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipari, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telepeken vegyszeres gyomírtást végeztet. Örkényben az ütemterv szerinti munkavégzés időpontja május 13. szerda. A vonat tervezett időpontja legalábbis az indulásnak reggel 7 óra, a befejezés pedig majd a nap folyamán. A vegyszeres gyomító szerelvény operatív menetrendje és az unimogok útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okokból módosulhat, amennyiben napközben az időjárás nem engedi a munkavégzést, ugyanaz programot éjszaka végzik. A gyomírtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozás ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszerelése után a permetezett területeken a munka végezhető.
0: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Megszülettek a határozatok a felvételivel kapcsolatban a középiskolákban. Szabálytalan járművezetőket szűrtek ki a rendőrök Pestvár megyében. Nyári nappal indul a hét.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Megszülettek a határozatok a felvételivel kapcsolatban a középiskolákban. Akit helyhiányra hivatkozva utasítanak el, fellebbezhet. Ráadásul a beiratkozás csak június végén lesz, így addig előfordulhat, hogy a felvettek közül valaki nem az adott iskolában kezdi meg a tanulmányait, így szabadul fel hely. Pásztor Gergely, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium igazgatója volt a vendégünk.
7: Az én elutasító határozatomban az szerepel, hogy helyhiány okán utasítom el a felvételi jelentkezőt. Ez azt jelenti, hogy az eredményét azt egyébként értékeltem, tehát be tudtam sorolni őt a felvételi rangsorba, csak a keretszámaink, osztálylétszámok ezt nem hagyták, hogy be is kerüljön a tanuló. Azért fontos ezt így kiemelni, mert aki helyhiányra hivatkozva kap elutasítást, annak van egy fellebezési joga lehetősége. Tehát az eljárás nem ért véget a kiértesítés készhezvételével, hanem ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig a Dabasi Táncs és Mihály gimnázium tanulója szeretne lenni, akkor van lehetősége jogorvoslatra. Ezt majd a levélben részletesen leírom, hogy mi a teendő. Lényeg az, hogy a feljebbviteli fórum a gimnáziumnak a működtető és a munkáltatónk, a Monori Tanköröti Központ, és dr. Hutkáni Molnár Mónika igazgató asszony ezeket a fellebezési kérelmeket, amik méltányosságból születnek. Tehát az összes körülmény figyelembe véve, amit a szülő előtár, hogy miért ragaszkodik a gimnáziumi felvételihez, ezt mérlegeli és hoz egy döntést, ami alapján még van lehetőség bekerülni. Ez június végére megszületik ez a fellebezési válasz, és június végén van a beiratkozás. Még akkor is előfordul, hogy valaki nem iratkozik be, mert közben családi körülmények mást hoznak, költözés van folyamatban, ilyesmi. Úgyhogy még akkor is lehetnek helyek a gimnáziumban, amelyek betöltésre kerülhetnek, úgyhogy még azok, akik esetleg bizonytalanok, ilyen értelemben legyenek nyugodtak, mert a végleges osztálylétszám az alapvetően majd csak június végére, július legelejére fog majd tulajdonképpen megszületni.
5: Szabálytalan járművezetőket szűrtek ki a rendőrök Pestvár megyében. A vármegyei rendőrök román és osztrák kollégáikkal közösen tartottak ellenőrzést, amelynek célja az volt, hogy kiszűrjék azokat a kamion és buszsofőröket, akik szabályszegéseikkel veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Az akció során néhány óra alatt több mint 100 teherautót és autóbuszt vizsgáltak át, és 15 esetben tártak fel súlyosabb jogsértést. A legkirívóbb eset egy külföldi kamionsofőrhöz kapcsolódott, aki közel 7500 kilométert vezetett úgy, hogy tahográfiába nem helyezte be a sofőrkártyát. Ez akkor a távolság, mintha Budapestről egészen New Yorkig vezetett volna megállás nélkül. Az ellenőrzés során más súlyos szabálytalanságokra is fény derült. Egy külföldi buszsofőr nem rendelkezett a szükséges fuvarokmányokkal, míg egy kamionos 25 tonnás rakományt szállított olyan járművel, amelynek gumiabroncsa közlekedésre alkalmatlan állapotban volt. Egy ilyen műszaki hiba könnyen súlyos balesethez vagy akár tragédiához vezethetett volna.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A múlt hétvégi DMTK elleni hazai ütközetet követően most vasárnap idegenben lép pályára a Meton FC Dabas. Nem MB3-as csapata. Soros ellenfelük ezúttal a tabella utolsó előtti helyén található Martfűi Elese lesz. A dabasi csapatnak a következő hetek céljai adottak. Az utolsó három fordulóban a két alsóházi ellenfelüket, azaz a Martfűr és a Szegedet mindenképpen két fára kell fektetni, majd a záró fordulóban a dobogós Gyula ellen pedig jöhet egy esetleges gavúros szezonzárás. A tabellán elfoglalt helyezések és a jelenlegi forma alapján nem lehet kérdéses, hogy idegenben is a vendégek számítanak a hétvégi összecsapás esélyesének. A Martfű legutóbb március 22-én szerzett pontot, azóta 6 mérkőzést veszített egyhuzamban, ami folyamánya a jelenlegi helyezésének. Természetesen ettől függetlenül nem adják ingyen a győzelmet, így nem vehetik félváról a mérkőzést a vendégek se, azonban ha a tavasszal mutatott teljesítményüket ki tudják vinni a pályára, nem lett kérdéses, hogy be tudják-e gyűjteni mindhárom megszerezhető bajnoki pontjukat. Az összecsapás a vasárnap délután 17 órától a Martfű Elese sporttelepén kerül majd sor. A Monor 16 órakor játszik rangadót, a Gyula otthonában még a Dunaharaszti, 17 órakor a Szeged Csanád Grósics Akadémia 2-es csapatát fogadja. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Ravast.
5: Hétfőn fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Főként a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4 Rádió Davas.

Hamarosan 16 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai családi piknik véget ér, de érdemes továbbra is velünk tartani itt az Otthon hangján, hiszen 18 órától a Top 20-at, 20 órától a zárórát hallgathatjátok, majd holnap reggel 5-től a térségi napló szombati adását sugározzuk, 6 órától pedig már a TikTokban ébredhetünk együtt. Én köszönöm a hétvégi figyelmet, Kis György Krisztiánt hallottad, további szép estét! A

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Az óra végéhez értünk, már is kitekintünk az utakra, mondom, hogy aktuálisan mi a helyzet vételkörzetünkben. A 405-ös főúton Újhatjánnál az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Aztán menjünk tovább az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszüketre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét, Kossuth lakótelep városrészén pedig kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a fél útpályát lezárták. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán az M5-ös autópályáról is hozok egy információt. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.
2: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adó bevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Rádió Dabas.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Miért volt ez ennyi? Miért nem írtál? Úgy vártam át, ha hívsz. Miért hagytuk menni? A múlt egy hullám, és minket elmosott a víz. Kevés volt a pénzem, de inni azt már tudtam. Az egyetemre lépve szerinted mit tanultam? Ahogy jött az este, egy

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztárvendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4. Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat, csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News, magyarul és érthetően hírek.
0: Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb.

0: rádiódabas.
1: Az otthon hangja.
2: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másére a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hábútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Caritas. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.caritas.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Sziasztok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul a heti visszaszámálás. 20. helyen van a héten Ed Sheeran és a Camera című felvétel, és már is jöjjön egy érdekes sztori Ed Sheeranről. Állítólag annyira nem szeret luxus hotelekben lakni turné közben, hogy néha teljesen átlagos apartmanokat bérel inkognitóban. Egyszer még az is előfordult, hogy egy szomszéd csak napokkal később jött rá, hogy Ed Sheeran lakik mellette, na ezért bírják ennyire az énekest. Itt lesz még a 19. helyről Tarány Tomi is, ő a Nem hagyom című dalát hozza. 18. a héten Lady Gaga és a The Dead Dance.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. 17. a héten Rácz Gergőtől a valami. 16. David Guetta, Teddy Swims és Tonsendai a közös Gun Gun Gun című felvétel. És ha már David Guettáról szó esett, most azt terjed róla, hogy annyira pörög a munkán, hogy sokszor repülőn mixel demókat. Állítólag volt olyan stewardess, aki arra lett figyelmes, hogy Guetta végig dobolt az ülésen egy teljes út alatt. Hát igen, van, aki nem tud kikapcsolni, és így van ezzel a Hertz, pontosabban a Purple Disco Machine, akik a Wonderful Life című dalt dolgozták újra. Ezt hallgatjuk majd meg a 15. helyről.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádiódabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Megszülettek a határozatok a felvételivel kapcsolatban a középiskolákban. Szabálytalan járművezetőket szűrtek ki a rendőrök Pestvár megyében. Nyári nappal indul a hét.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Megszülettek a határozatok a felvételivel kapcsolatban a középiskolákban. Akit helyhiányra hivatkozva utasítanak el, fellebbezhet. Ráadásul a beiratkozás csak június végén lesz, így addig előfordulhat, hogy a felvettek közül valaki nem az adott iskolában kezdi meg a tanulmányait, így szabadul fel hely. Pásztor Gergely, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója volt a vendégünk.
8: Az én elutasító határozatomban az szerepel, hogy helyhiány okán utasítom el a felvételi jelentkezőt. Ez azt jelenti, hogy az eredményét azt egyébként értékeltem, tehát be tudtam sorolni őt a felvételi rangsorba, csak a keretszámaink, osztálylétszámok ezt nem hagyták, hogy be is kerüljön a tanuló. Azért fontos ezt így kiemelni, mert aki helyhiányra hivatkozva kap elutasítást, annak van egy fellebezési joga lehetősége. Tehát az eljárás nem ért véget a kiértesítés készhezvételével, hanem ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy ő már pedig a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tanulója szeretne lenni, akkor van lehetősége jogorvoslatra. Ezt majd a levélben részletesen leírom, hogy mi a teendő. Lényeg az, hogy a feljebbíteli fórum a gimnáziumnak a működtető és a munkáltatónk, a Monori Tankereti Központ, és dr. Hutkáni Molnár Mónika igazgató asszony ezeket a fellebezési kérelmeket, amik méltányosságból születnek. Tehát az összes körülmény figyelembe véve, amit a szülő előtár, hogy miért ragaszkodik a gimnáziumi felvételihez, ezt mérlegeli és hoz egy döntést, ami alapján még van lehetőség bekerülni. Ez június végére megszületik ez a fellebezési válasz, és június végén van a beiratkozás. Még akkor is előfordul, hogy valaki nem iratkozik be, mert közben családi körülmények mást hoznak, költözés van folyamatban, ilyesmi. Úgyhogy még akkor is lehetnek helyek a gimnáziumban, amelyek betöltésre kerülhetnek, úgyhogy még azok, akik esetleg bizonytalanok, ilyen értelemben legyenek nyugodtak, mert a végleges osztálylétszám az alapvetően majd csak június végére, július legelejére fog majd tulajdonképpen megszületni.
5: Szabálytalan járművezetőket szűrtek ki a rendőrök Pestvár megyében. A vármegyei rendőrök román és osztrák kollégáikkal közösen tartottak ellenőrzést, amelynek célja az volt, hogy kiszűrjék azokat a kamion és buszsofőröket, akik szabályszegéseikkel veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Az akció során néhány óra alatt több mint 100 teherautót és autóbuszt vizsgáltak át, és 15 esetben tártak fel súlyosabb jogsértést. A legkirívóbb eset egy külföldi kamionsofőrhöz kapcsolódott, aki közel 7500 kilométert vezetett úgy, hogy tahográfiába nem helyezte be a sofőrkártyát. Ez akkor a távolság, mintha Budapestről egészen New Yorkig vezetett volna megállás nélkül. Az ellenőrzés során más súlyos szabálytalanságokra is fény derült. Egy külföldi buszsofőr nem rendelkezett a szükséges fuvarokmányokkal, míg egy kamionos 25 tonnás rakományt szállított olyan járművel, amelynek gumiabroncsa közlekedésre alkalmatlan állapotban volt. Egy ilyen műszaki hiba könnyen súlyos balesethez vagy akár tragédiához vezethetett volna.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A múlt hétvégi DMTK elleni hazai ütközetet követően most vasárnap idegenben lép pályára a Meton FC Dabas, NB3-as csapata. Soros ellenfelük ezúttal a tabella utolsó előtti helyén található Martfűi Elese lesz. A dabasi csapatnak a következő hetek céljai adottak. Az utolsó három fordulóban a két alsóházi ellenfelüket, azaz a Martfűt és a Szegedet mindenképpen két fára kell fektetni, majd a záró fordulóban a dobogós Gyula ellen pedig jöhet egy esetleges gavúros szezonzárás. A tabellán elfoglalt helyezések és a jelenlegi forma alapján nem lehet kérdéses, hogy idegenben is a vendégek számítanak a hétvégi összecsapás esélyesének. A Martfű legutóbb március 22-én szerzett pontot, azóta 6 mérkőzést veszített egyhuzamban, ami folyamánya a jelenlegi helyezésének. Természetesen ettől függetlenül nem adják ingyen a győzelmet, így nem vehetik félváról a mérkőzést a vendégek se, azonban ha tavasszal mutatott teljesítményüket ki tudják vinni a pályára, nem lett kérdéses, hogy be tudják-e gyűjteni mindhárom megszerezhető bajnoki pontjukat. Az összecsapásra vasárnap délután 17 órától a Martfű Elese sporttelepén kerül majd sor. A Monor 16 órakor játszik rangadót, a Gyula otthonában még a Dunaharaszti 17 órakor a Szeged Csanád Grósics Akadémia 2-es csapatát fogadja. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióra most.
5: Hétfőn fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Főként a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A déli délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
7: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
7: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
6: Ennek a dalnak
7: minden esélye megvan arra,
6: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
9: Top 20-ba.

0: Már is jönnek a következő dalok, méghozzá 14. helyen Dash és Youngfly közöse az Oh Mama. Somber és a Homewrecker lesz a 13. Na és Somber róla most azt beszélik, hogy direkt kerüli a klasszikus celebvilágot. Kevés interjú, kevés szereplés, inkább hagyja, hogy a dalok beszéljenek helyette. Persze, ettől csak még kíváncsi rá mindenki. És jön majd egy újdonság is, méghozzá a 12. helyen Tame Impala és a Dracula.
1: Ezen a héten
2: az a dal a 14.

0: És az első óra utolsó dala következik a top 20-as listán, 11. a héten Harry Styles és az American Girls. Harry Styles-ról pedig az a legenda járja mostanság, hogy még mindig kézzel ír jegyzeteket a dalszövegeihez, és tele van cetlikkel a telefonja meg a zsebe. Egy rajongó egyszer állítólag talált is egy összegyűrt papírt egy koncert helyszíne mellett, amin dalszöveg részletek voltak. Ez volt az első óra, de mindjárt jövünk vissza a top 10-zel, itt a Rádió Dabason, úgyhogy ne menj sehova.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakulóülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a Top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a méreg.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: van.
1: Ez a dal a 8.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

Még mindig beszélünk, már hajnalodik. Amit egymásnak adtunk, csak azt hagyom itt. Mert te mész, engem meg vár a magány. Nem mi vagyunk az, aki egymásra talál. Rád bíztam, ezt másra már nem lehetett. Kicsit kölcsön adtam az életemet. Megosztom veled is azt, ami bánt sok. Titkot, amit bent tartani fáj. Végül nem maradtál, csak át

0: A rövid szünet után már is folytatjuk tovább a top 20-at. 10. a héten Joe és az End of Beginning, és ő körülötte most tényleg nagy a hype. Az interneten rengetegen írják, hogy a zenéje teljesen más világot mutat, mint amit színészként megszoktak tőle. Állítólag pont ez volt a cél, hogy az emberek először a zenét hallják meg, és csak utána jöjjenek rá, hogy ki is van a zene mögött. Aztán jönnek a hazaiak, 9. helyen Tóth Abigail és Accent közösse a Sugar Daddy, 8. helyen a héten Diaz Mentától a méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Top 20-ban.
1: Ez a dal a hatodik.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Ophelia. 93.4
4: Rádió Dab.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: kocká. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
0: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
3: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
3: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.

0: Gáspárt hallottad, jövő héten ugyanitt találkozunk újra.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a Partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt heti pontvesztés után ezen a héten sem várt könnyű feladat a dabasi férfi kézilabda csapatára, az NB1B-ben, mivel a dobogóért harcoló OTP Bank PIK Szegedő 21-es csapata érkezett Dabasra. 3 perc alatt 5-0-val indították a meccset, de a következő 3 percben el is olvadt az előnyük. A szegedi fiatalok minden pontatlanságot kihasználtak és átvették a találkozó irányítását, a születik pedig 4 gólos előnyt szereztek maguknak. A fordulás után sem változott sokat a játékképe, a dabasi hibákat szegedi lerohanások követték, a védekezés egyik oldalon sem dominált, így bár sok gólt láthattak a nézők, de dabasi pontnak nem örülhettek. A hazai csapat az első fordulóban kapott ki még tavaly szeptemberben, azóta 26 meccset játszott le veretlenül, és ez a sorozat most szakadt meg. 37-43-as szegedi győzelemmel ért véget tehát a találkozó. Következő bajnoki mérkőzésüket a Százhalombatta ellen játsszák az Érd Arénában május 23-án szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hétfőn csapadékos idő várható. Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. záróra. A Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az Otthon hangján minden vasárnap

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallhatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: záróra. És a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Hétvége. Jó zene. Jazz. Soul. R&B.
4: Hideg az este, támad a fagy.
0: Záróra. Vasárnap az otthon hang.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Yeah. You know what? I like the play.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Keddig kell eltávolítani a választási plakátokat. Csalókra figyelmeztet az MVM. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően.
0: Hírek.
2: Közeleg a határidő, május 12-ig kell eltávolítani a választási plakátokat, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A plakátot annak kell eltávolítania, aki azt kihelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. A határidő után az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása. Aki a május 12-i határidőig nem távolítja el a kihelyezett plakátját, köteles az eltávolítás költségeit kifizetni. Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Idén is megkönnyíti a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jövedelmek bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal kérdésfelelet alapú kitöltési módja, amely tavaly debütált az ESZIA rendszerben. Az érintetteknek nem kell bonyolult számításokat végezniük, vagy a bevallás részleteivel bajlódniuk, elég néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. A Dunakeszi járműgyártó és karbantartó bázis, valamint a többi vasúti járműjavító mögött álló NER közeli cég csődje miatt járműhiányt vetít előre a MÁV csoport, de közlésük szerint a leállás elsősorban nem a szükséges járművek számát, hanem azok minőségét érinti hátrányosan. A 24.hu azt írja, a szakemberek szerint mindemellett sürgős és költségigényes beavatkozásokra lehet szükség a vasútnál. Ezeknek a terhe az új kormányra hárul majd. Csalókra figyelmeztet az MVM. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az MVM Next nevével visszaélő adathalász kísérletek. Az elkövetők egy állítólagos lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket SMS-ben. Azt írják, fizetés elmaradása esetén kikapcsolják a szolgáltatást. Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít. A cég kéri, senki se kattintson az SMS üzenetekben érkező hivatkozásokra, ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék. Elérkezett a felsőoktatási véradó hetek utolsó hete. Május 16-áig országszerte véradásra buzdítják a felsőoktatási intézmények hallgatóit, munkatársait, közölte a Magyar Vörös Kereszt. A program elsődleges célja, hogy a hallgatók személyes élményen keresztül ismerkedhessenek meg a véradás jelentőségével, miközben erősödik bennük a társadalmi felelősségvállalás szemlélete. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei Orgonák éjszakáján május 23-án. A fővárosi események egyik helyszíne a Zeneakadémia nagyterme lesz, ahol Orgonaversenyek versenye címmel adnak koncertet. A 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Este 10 óra van.
1: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint. Mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a Digitális Állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Caritas. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.caritas.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Beleugrok a Mariana árokba, le a Mariana árokba, le a Mariana árokba.
0: Itt a 93.4-en.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene. A zene. A zene. Rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4. Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: 10 éve történt, azt hiszem, az, hogy nem

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Gratulált Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Bezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszúrtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Visszalépett az új lengyel a Pest vármegyei harmadosztályban. A Pest vármegyei harmadosztály déli csoportjának mezőnye a Hajrára, azaz az utolsó 4 fordulóra megfogyatkozott. Az eddigi 14 helyet ugyanis már csak 13 sportszervezet folytatja a bajnokságot, mivel az új lengyeli DSE férfi felnőtt csapat a múlt hétvégi 22. forduló előtt létszám problémák miatt visszalépett. Az új lengyelnek a 2025-2026-os versenyévadban elért eredményeit az MLS Pest vármegyei versenybizottság törölte, valamint a bajnokságból kizárta a csapatot, így a hátralevő fordulókban egy-egy gárda mindig szabadnapos lesz. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babos 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakulóülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Vezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Ez a nap túl szép, és sok a tervem még.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor, a minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: A népességfogyás és a foglalkoztatottság a legfőbb kihívás a GKI szerint. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzése szerint. Mivel a régiós trendekkel összhangban, Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban. Mivel ezek a trendek rövid távon nem fordíthatók meg, a hangsúlyt a demográfiai hatások kezelésére és az adaptációra érdemes helyezni a GKI szerint. Az elemzés idézi a KSH adatait, amely rámutat, hogy a népességfogyással együtt a foglalkoztatottak száma is csökken. 2026 első negyedévében 65 ezer fővel elmaradt az előző év azonos időszakához képest. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Emlékeztettek, a TB jogviszonyigazolása már szeptember óta igényelhető a dap.gov.hu-n, március óta pedig a digitális állampolgár mobil alkalmazásban is elérhető ez a funkció. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Caritas. Az adományokból külön buszokat bérelnek, vagy átvállalják a legtávolabbról érkező gyermekek utazási költségeit, valamint tábori csomagot biztosítanak azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A váranyár programot a 1356-os adományvonal hívás